Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Mai műsorunkban Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője a vendég, aki az elmúlt hónap mentési statisztikáit ismerteti. Mellette néhány fontos információ is elhangzik majd a Vasi katasztrófa védelmi szervezetnél történtekről. Lesz majd egy leendő programjukra szóló meghívás is az interjúban, és hasznos tanácsok hangzanak el, többek között a szénmonoxid mérgezés elleni nyári védekezési módokról. Azonban még egy témát is tartogatunk mai műsorunkban az Önök számára. Pénteken a Körmendi Kastély Színház Társulat nagy sikerrel mutatta be premierjét, Gogol Revizóriát Szép Dániel rendezésében a körmendi közönség előtt. Aki szeretné látni az előadást, és pénteken nem volt alkalma erre, az ma 17 órától is megteheti. A Körmendi Batthyány Örökségközpont színház termében 17 órától látható újra a darab. Vörös Attila társulat vezetővel közösen ajánljuk a kaszt legújabb darabját az Önök számára. Bízva abban, hogy sikerült érdekes műsort készítenünk Önöknek, kíván kellemes rádióhallgatást itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.

0: Mai műsorunkban Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője vendég, aki először az elmúlt hónap műszaki mentési statisztikáit ismerteti.
1: Hát a július sem maradt tűzoltói beavatkozások nélkül, elég magas és kiugró számadat az, hogy nem is tűzesetekből, hanem műszaki mentésekből volt bőven. 114 esetben kellett tűzoltói segítség az egyes műszaki mentéseknél. Egyébként ezek többsége ajtónyitás volt, de majd erről úgyis a későbbiek során fogunk majd beszélni. Tűzeseteknél 52 esetben kellett beavatkozni, míg szabadtéren keletkezett tűz pedig 27 esetben volt. Műszaki mentések közül biztos sokan hallhatták, hogy két nagyobb baleset volt itt júliusban a térségben, ezek sajnos halálos kimenetelű közlekedési balesetek voltak. Az egyik az július 19-én a kora délutáni órákban történt az M80-as autóúton Körmend térségében. Itt egy kis teherautó és egy személyautó ütközött össze frontálisan. A személyautóban 5 ember utazott, a kis teherautóban pedig csak a sofőr tartózkodott, amikor történt a baleset. Ehhez a balesethez a körmendei hivatásos tűzoltók, valamint a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgált egysége vonult. A tűzoltók az 5 utas közül a személyautóból egy kiskorú gyermeket még az ő kiérkezésük előtt az ott tartózkodók kiszabadítottak. Egyébként a személygépjárműben még további 2 kiskorú és 2 felnőtt tartózkodott, akiket a tűzoltók szabadítottak ki, továbbá a kis teherautónak a sofőrjét is feszítő vágónak a segítségével tudták az egységek kiemelni a gépjárműből. Egyébként a magához, a műszaki mentéshez a sokat emlegetett feszítő vágó mellett nyomatóhengert és orrfűrészt is használtak, a beavatkozás ideje alatt pedig teljes útzár volt érvényben. Aztán július 22-én reggel a 84-es főúton Sárvár térségében is volt egy halálos kimenetű baleset, itt frontálisan ütközött össze egy tojást szállító kis teherautó és egy kis busz. A közúti közlekedési balesethez Sárvárról hivatásos tűzoltók vonultak ki, valamint itt is a műszaki mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A kis buszban 5 fő utazott, egyikük pedig az ütközés következtében kirepült a gépjárműből. 2 fő önállóan el tudta hagyni a járművet, további 2 fő, valamint a kis teherautóban utazó 1 fő pedig beszorult, őket a tűzoltók nyomató henger, illetve feszítővágó segítségével szabadították ki, majd átadták őket a mentőszolgálatnak.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Mai műsorunkban Balog Eszter főhadnagy, a Vasi Katasztrófa Védelem szóvivője vendég, aki az elmúlt hónap tűzeseteiről beszél.
2: Tűzesetekből egyébként ezek a tipikus tarlótüzek, száraz avar, száraz aljnövényzet tűzesetei voltak jellemzőek az elmúlt hónapban, de hoztam olyat is, ami nem ilyen jellegű volt, ez pedig július 25-én Bükön történt tűzeset volt a Gyár utcában, itt egy nyári konyhaként használt épület égett le teljes terjedelmében. A tűzeset következtében az épületben tárolt propán-bután gázpalackok és egy széndioxid palack is felrobbant. A tűz keletkezésekor az épületben nem tartózkodott senki, szombathelyi hivatásos tűzoltók mellett Sopronkövesdi hivatásos egységek, a csepregi önkormányzati tűzoltók és a helyi önkéntes tűzoltók végezték a munkálatokat, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett oltották a lángokat, több vízsugárral, majd a melléképület megbontásához pedig kézi szerszámokat használtak. Aztán július 28-án délután hosszú peresztek térségében volt egy olyan tűzesetünk, hogy villanyoszlopnak hajtott egy traktor, és ennek következtében a villanyoszlop kidőlt, és meggyújtotta az alatta lévő száraz tarlót. A hosszú pereszteg önkéntes tűzoltók kiérkezése előtt az ott tartózkodók a tüzet poraloltó tűzoltók készülékekkel eloltották, az egység pedig hőkamerával vizsgálta át a traktort és annak környezetét, majd a helyszínre kérte az áramszolgáltató szakembereit. És egy ilyen tipikus mezőgazdasági tűzeset, ami az elmúlt időszakban jellemző volt, ilyen volt július 30-án délután Vét térségében, ahol 3 hektáron égett a tarló, a lángok a emellett lévő fásításra is egy részben átterjedtek. Szombathelyi Sárvár hivatásos és a Vasvár megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tűzoltói mellett a szombathelyi hivatásos tűzoltó egységek 3 vízsugárral és a tűzoltó gépjárművek avaroltói segítségével oltották el a lángokat. Egyébként a munkájukat a helyszínen erőgépek is segítették, amelyek körbetárcsázták a területet annak érdekében, hogy a lángok ne tudjanak tovább terjedni.

0: Mai műsorunkban Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője vendég, aki most a vasi tűzoltótáborok népszerűségéről számol be.
1: Július 6-tól 10-ig tartottak ezek a táborok. Egyébként érdekes, hogy pont ezen időszakban három településen is itt a Vármegyében voltak a gyermekek részére ilyen nyári programok. Csepregen, Kőszegen és Őriszentpéteren is a helyi tűzoltók a településen lévő gyermekeket összegyűjtötték, és aztán nagyon izgalmas programokat szerveztek a részükre. Amellett, hogy voltak elméleti foglalkozások, nem maradhattak el a játékos vetélkedők és a kirándulások sem. Például a csepregi tűzoltók a szomszédos Ausztriába is ellátogattak, és oda vitték el az osztrák tűzoltókhoz a gyermekeket, ahol ők megtekinthették a szertár, de emellett egy magasból mentő tűzoltó gépjármű kosarába is felülhettek, és onnan pedig a magasból kémlelhették meg a területet. Aztán voltak versenyek a gyermekek részére, ezek ilyen tipikus tűzoltó feladatok köré szerveződtek, és aztán a társszervek sem maradhattak ki ezekből a programokból, a mentők és a rendőrök is ellátogattak a tűzoltótáborokra, és szakmai előadásokat, valamint kerékpár és ügyességi vetélkedőt tartottak a gyerekeknek. Aztán maguk a tűzoltók is kedveskedtek a diákoknak, ugyanis volt műszaki mentési bemutató, de a tálca tűzoltás sem maradhatott el, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek a tűzoltótáborok nagyon hasznosak voltak a gyermekek részére, és biztosan állíthatom, hogy senki sem maradt élmények nélkül, és csupa élménnyel térhetett innen haza.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Mai műsorunkban Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője vendég, aki most arról szól, két tűzoltó tett esküt a közelmúltban Vasból, egyikük a körmendi hivatásos tűzoltóság állományát erősíti már. Fekete Márton András tűzoltó őrmester Szombathelyen szolgál, Szentes Péter tűzoltó őrmester pedig Körmenden.
2: Nagy örömünkre szolgál, hogy újabb két fiatal tűzoltóval gyarapodhatott a tűzoltó társadalom itt Vasvár megyében. Július 10-én a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon megtartott ünnepélyes kibocsátó ünnepségen tették le az esküjüket. 76 társukkal együtt, ugyanis ők sikeres szakmai vizsgát tettek, és ezt követően következhetett a tiszthelyettesi eskütétel. Ketten közülük, ahogy már mondtam, ide a Vár megyébe kerülnek, egyikőjük Szombathelyen, másikőjük pedig Körmenden tesz már szolgálatot, ugyanis őket július 13-án itt a Vasvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon Lakatár Gábor tűzoltó ezredes igazgató helyettes fogadta, aki köszöntötte őket a csapatba, bemutatta az előjáróikat, ők most kaptak maguk mellé egy-egy szakmai segítséget, egy úgynevezett olyan tűzoltót, aki már jártas minden dologba, sok mindent látott, részt vett már több tűzesetnél, műszaki mentésnél, és ők az úgynevezett mentoraik, akik most kísérik őket az útjukon. Egyébként már mindkettőjük volt éles bevetésen, mint balesetnél is, mint pedig tűzesetnél is, és ők 13-án egyikőjük ellátogatott Körmendre, másikójuk pedig Szombathelyre, és ők már itt teljesítenek szolgálatot, és nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy most már a mi állományunkban vannak, és ezzel is tudják a Vasvár megyei tűzoltók

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Mai műsorunkban Balog Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófa védelem szóvivője vendég, aki a nyári hőség idején feltétlenül fontos és betartandó tűzvédelmi szabályokról beszél.
2: Fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez a tartós hőség ez milyen jelentős egészségügyi megterhelést jelent, és nagyon fontos olyan szabálynak az ismétlése és betartása, amelyekkel a saját és a társaink egészségét is tudjuk biztosítani. És egy tűzoltó szempontból, amiket fontosnak tartom tűzoltási és tűzmegelőzési szempontból, hogy hangsúlyozzunk, az az egyik az, hogy hát ugye, ahogy már a káreseményeknél is elmondtam, hogy nagyon nagy a szárazság, és akár egy minimális kis szikra is hatalmas tüzeket okozhat, ezért mindig elmondjuk ilyenkor, és felhívjuk a közúton közlekedők figyelmét, hogy az autóból ne dobjunk ki cigarettacsikket, azokat az utazásunk során inkább gyűjtsük össze, majd egy szemétledobóba dobjuk el, kukába tegyük, semmiképp sem szórjuk ki az út szélére, ugyanis kisebb tűzből is aztán hatalmas pusztítások keletkezhetnek. Emellett ugye a mezőgazdasági szakembereknek a figyelmét kell még felhívnunk arra, hogy mindenkinél legyen egy porraloltó tűzoltó készülék, amellyel a kezdeti lángokat el tudják oltani. A gépjárműveiket pedig a munkavégzések után mindig tisztítsák le, portalanítsák, és a nagyon fontos, hogy ha tehetik, akkor egy védőszántást alakítsanak ki a mezőgazdasági területeken, ugyanis a tűzeseteknél is már bizonyított, hogy amikor van egy ilyen védőszántás, akkor az már nem tud, a lángok nem tudnak tovább terjedni. És aztán fontos szabály még az, hogy ezekben a napokban a hőség idején figyeljünk oda az egyedül élő idős hozzátartozóinkra, ugyanis a tűzoltókat napjában többször riasztják ajtónyitásokhoz, olyan eseményekhez, amikor hozzátartozójukat az emberek hosszú időn át nem érik el, nem tudnak hozzájuk a lakásba bejutni, és ilyenkor a tűzoltók segítségét kérik. Hogyha tehetjük, akkor napjában többször hívjuk őket fel, vagy látogassunk el hozzájuk, hogy minden rendelkezésükre áll, és jól érzik magukat, ugyanis ezekben a napokban kemény egészségügyi megterhelés.

ésnek lehetnek ők a részesei. Aztán egy nagyon, nagyon fontos szabály, hogy ezekben a forró napokban semmiképp ne hagyjunk sem gyermeket, sem állatot az autóban. Az autónak a hőmérséklete, belső hőmérséklete ilyenkor nagyon magas, és itt aztán percek alatt is megtörténhet egy végzetes tragédia. Fontos szabály továbbá ugye a szénmonoxidnak a veszélye. Az elmúlt napokban is többször riasztották a tűzoltó egységeket. Volt olyan, hogy egy hétvégén, egyik napján Szél-Kálmán utcába, Szombathelyre két lakásba is riasztást kaptunk. Itt megszólalt a szénmonoxid érzékelő készülék, és még időben ki tudtak menni a kollégáim, akik aztán segítséget tudtak nyújtani, és aztán mentőket is kértek helyszínre, igaz csak rosszul létek miatt. Viszont nagyon fontos, hogy akinek átfolyós vízmelegítője, nyílt égésterű vízmelegítője van, az egy szénmonoxid érzékelő készüléket szerezzen be. Emellett tudom, hogy nagyon nagy a hőség, de azért próbáljunk meg biztosítani a lakást az állandó levegő utánpótlásról, ugyanis ezekben a forróságokban egy légdugó alakulhat ki a kéményekben, amely ugye okozhatja aztán a szénmonoxidnak az előfordulását. Nagyon fontos ez a egyáltalán nem drága, azonban életmentő készülék, amelyet ugye a katasztrófavédelemnek a honlapján is megtalálnak, be tudják vásárolni megbízható helyről. És aztán fontosnak tartom még elmondani, hogy fent van a katasztrófavédelemnek a honlapján is a légkondicionált helyiségek listája, ahova nagy forróságok idején be tudnak menni az emberek, és mindenképp ajánlom a Vész applikációnak a letöltését, ezt mind iOS, mind pedig androidos mobiltelefonokra ingyenesen letölthetik, itt pedig ugye a hőségriasztásokról, az időjárási riasztásokról is tudnak tájékozódni, és azt szeretném kérni mindenkitől, hogy jobban figyeljünk oda embertársainkra és magunkra is ezekben a forró nyári napokban.

0: Mai műsorunkban Balog Eszter főhadnagy, a Vasi katasztrófa védelem szóvivője vendég, aki végül egy felhívásról szól.
1: Ez egy nagyon friss információ még, úgyhogy szerintem ez az első felület, ahol közölhetem a jó hírt, hogy idén is a Vármegyén kapta meg azt a megtisztelő feladatot, hogy megtarthatja a legerősebb tűzoltóknak a nemzetközi versenyét, ami a tavalyi év gyakorlatához hasonlóan az idei évben is Bükkfürdőn kerül megrendezésre. Szeptember 18-a lesz az a dátum, amikor a tűzoltók összemérik akaraterejüket, kitartásukat, állóképességüket és gyorsaságukat, úgyhogy igazából most elsőként a tűzoltók szeretnék szólni, legyenek ők hivatásosak, önkormányzatiak, önkéntesek vagy létesítményi tűzoltók, hogyha éreznek magukban egy olyan erőt és kitartást, vagy szeretnék magukat megmérettetni, vagy csak a tavalyi év, vagy az előtte lévő évek során már bizonyították, hogy ők erre a feladatra termettek, és most szeretnének jobb időt futni, akkor azok látogassanak el a Vasvár megyei katasztrófa védelmi igazgatóságnak a honlapjára, ahol tudnak jelentkezni erre a szuperversenyre, amelyet szeptember 18-án fogunk tartani, és aztán majd a további információkkal, bővebb programokról, magáról az eseményről pedig majd szeptemberben fogunk beszámolni.
2: Szép reggel még szebb estét hoz, magában szép üres doboz, csomó, mit senki sem dogoz.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Azonban még egy témát is tartogatunk mai műsorunkban az önök számára. Pénteken a Körmendi Kastélyszínház Társulat nagy sikerrel mutatta be premierjét, Gogol Revizóriát, Szép Dániel rendezésében a körmendi közönség előtt. Aki szeretné látni az előadást és pénteken nem volt alkalma erre, az ma 17 órától tekintheti meg a darabot a Körmendi Batthyány Örökségközpont színház termében. Vörös Attila társulatvezetővel közösen ajánljuk a KASZT legújabb darabját az önök számára.
2: Lesz egy második előadás 9-én vasárnap 17 órakor a Batthyány Örökségközpont színház termében.
1: Egyébként miért éppen a gogoli műre, a klasszikusra esett a választás?
2: Gondoltuk, hogy általában az utóbbi időben mindig 20. századi darabokat játszottunk, tehát úgy gondoltuk, hogy esetleg most egy klasszikushoz nyúlunk, és akkor ugye a Szép Dániel, aki a darab rendezője, azt választotta, hogy a Revizor legyen az a darab. Ő dramatizálta az eredeti 5 felvonásból álló művet, 2 felvonásosra csökkentette, így körülbelül egy 2 órás darabot csinálunk. Egy vígjátékről van szó, tehát a közönség is élvezheti, tehát azért is erre esett a választásunk, mert úgy érezzük, hogy ez egy örökérvényű darab, bármelyik korban be lehet mutatni.
1: Mikor kezdődtek el az első olvasópróba, vagy megbeszélés ideje az mikor volt, mennyi idő telt el, hogy elkészült a darab?
2: Hát körülbelül a megbeszéléseket még tavaly évvégén elkezdtük, hogy mi legyen a darab, hogyan. Akkor kezdte el Dániel dramatizálni a darabot, és most, hogy márciusban kezdtük az olvasópróbákat, visszaolvasópróbát, rendelkező próbákat, és így most így jutottunk el az augusztus 7-i premierig.
1: Vörös Attila személyében egyébként az egyik főszereplővel, polgármester úrral beszélek, de még kik kaptak szerepeket, kik játszanak?
2: Hát a maga Szép Dániel rendező úr is szerepel benne, ő lesz a revizor, aztán a polgármester feleségét Bindisné Szabó Eszter játsza, azon kívül a lánya, a polgármester lányát, ez Farkas Fanni, aztán van a járásbíróit Vaja István, tanfelügyelőt Bindis József, a Zemi Anyika, a közjótékonyság intézmények vezetőjét Hegyes Anett. A eredeti műbe postamester férfi volt, itt változtattunk rajta, itt Ivánára változtattuk a postamestert, és egy nő játsza Szabó Judit személyében. Azon kívül játszik Abdulin, a kereskedő Köbli Csaba, és illetve lesz egy fiatal szereplő is a darabban, Bindis Bence, tehát Bindis József és Szabó Eszter fia, ő játsza, ahol egy ilyen fiatal Jolly Joker szerepet, illetve játszik még Bobcsinszki szerepében, Major Szabolcs.
1: Beszéljünk a díszletről, technikáról, ez kinek a nevét fémjelzi?
2: Köbli Csaba, aki egyben a technikusunk, és meg ő is szerepel most a darabban, de ő aki a díszleteket elkészíti, fölépíti, az ő keze munkáját dicséri a díszlettervezés és a fénytechnika.
1: És ha már díszlet és fénytechnika, akkor jelmezek, erről mit mondjunk, mit kell tudnunk?
2: A jelmezek igazából a 19. századi orosz, ez igazából csak az ingekben fog megjelenni, amit a férfiak viselnek, illetve az akkori női viseletek, szoknyák is ennek a kornak a kort idézik, viszont a nadrágok, cipők, ezek már ugyanúgy öltöny nadrágok, cipők lesznek, tehát igazából keveredik valamennyire, ez szerintünk. Tehát teljes mértékben nem adjuk vissza az akkori kornak a ruházatát, de az orosz ingekkel jelzésértékűen mindenképp, illetve a hölgyek ruhájával.

0: Körmend kulturális életében mindig meghatározóak a körmendi kastély színház társulat premierjei. A művészeti közösség most Gogol revizorját vitte színre Szép Dániel rendezésében. A nagy sikerű premiért pénteken tartották a Batthyány Örökség Központ színház termében. Aki lemaradt volna róla, az ma 17 órától tekintheti meg a kaszt legfrissebb darabját. Vörös Attilával, a társulat vezetőjével beszélgetek mindenről, és remélhetően hozunk kedvet önöknek a különleges bemutató megtekintésére.
1: Nem volt nehéz például ennek a darabnak is a szövegét megtanulni. Hogy egy laikus, egy kívülálló, aki elsősorban közönség szerepet tölt be, ezt hogy képzelje? Ez egyszer csak automatikus lesz, az embernek sajátjá válik a szerep, a szöveg?
2: Igen, hát úgy van, hogy elkezdtük olvasni, és ahogyan egyre többet olvast az ember, ahogyan jobban maradt meg benne. A szöveg egyébként ez, ahogyan le van fordítva, elég nehéznek mondható, tehát a mai nyelvezethez képest már egy kicsit furcsa, de ettől függetlenül azért, hogy sokat gyakorolja az ember, sokat készül úgy, ahogy lassan, és ahogyan a szereppel próbálja mozgással, meg ahogyan kezdi beleélni magát a szerepbe, annál jobban a szöveg is összeáll, és akkor a kettő így a mozgással, cselekvéssel, a szerep átéléssel együtt azért kialakul a végére. De egyébként ez tényleg nem egy könnyű nyelvezetű szöveg.
1: És ugye ez egyben egy társas játék is, fontos, hogy a társulat egy nagyon jól összeszokott közösség, és tényleg így működik a dinamika.
2: Igen, mert többen már régóta tagjai vagyunk a csapatnak, meg vannak fiatalok, akik pár éve csatlakoztak, de igazából a jutalomjáték szereplői nagyjából megvannak, tehát ők játszanak, ugyanazok a szereplők maradtak, egy-két taggal kibővülve, illetve tehát az előtte lévő darabokban is, tehát régóta egy működő közösség.
1: Bár most tényleg a premierről, meg egy premier ismétlésről beszélünk, úgyhogy tényleg ennek önmagában is örülünk, de már picit látszanak a távlatok, hogy lesz-e máshol revizor bemutató, illetve játszik-e máshol a kaszt a nyáron?
2: Hát játszunk, közben megyünk falunapokra, majd még a hétvégén Banyásenyére, 15-én pedig Magyar Nádaljára. Játszunk máshol is a revizort egyelőre. Szeretnénk itt bemutatni a környező, igazából ez valamennyire kisebb településeken nem biztos, hogy el tudjuk adni, mert a színpadok nem megfelelőek, vagy nem akkora méretűek, de megpróbáljuk eladni nagyobb városokba, vagy a városokba, ahol a színpad megfelelő, illetve hát megpróbáljuk fesztiválokra vinni, tehát a Színjátékos Szövetségnek is ajánljuk. Meghívtuk a Színjátékos Szövetség elnökét is az előadásra, hogy el tudja jönni, ezt még nem jelezte, de bízunk benne, hogy azért több helyen le tudjuk mutatni.
1: Zárásul még beszéljünk a közönségről annyit, hogy fontos a kasztnak, hogy hazai pályán, törzs közönség előtt, szerető, biztató közönség előtt mutathatja be mindig a premierjeit most is.
2: Igen, hát az nagyon fontos, hogy a premier az mindig a körmendi, a hazai közönség előtt legyen, mert igazából a körmendi közönség az, aki először láthatja a darabjainkat. Körmendiek vagyunk, tehát ez mindenképp a város szempontjából is megjelképezi azt, hogy mi itt ebbe a városba tartozunk, itt élünk, tehát a város szerves részei vagyunk, és ugyanúgy a közönségünk is. Meg ettől függetlenül, ahová vittük más településekre, például Komlón, ott is van már lassan kialakulóba azért olyan közönség, aki miattunk szokott eljönni a Komlói Színjátszó Fesztiválra.
1: Köszönöm szépen Vörös Attilának, a Körmendi Kastély Színház Társulat vezetőjének ezt a beavatást, ezt a kedvcsinálót a premierre. Sok sikert, tényleg vastapsot és élményszerű estéket kívánok a jövő hétvégére.
2: Köszönjük szépen!
3: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi Atomerőmű 2-es blokját. Új szakok jöhetnek a felső oktatásban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a Paksi Atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a Tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmit tevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirend előtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és észak-keleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: De van!
1: Egy óra múlva sárika az enyém.

építünk valamit a semmiből. Egyszer elhúzunk nyugatra, hogy ellopjuk a napot, keleten összeállnak újból a széteső darabok, ott és akkor együtt mindent kezdünk előről, és majd építünk, építünk.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavaid. Itt felejtettél valakit, a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot, a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hult.

idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál, van, hogy nem megy. Csak az idő rengat, ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is, én is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszály. Az éjszaka élővilágát mutatták be Körmenden. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszályvasban. Elkeserítő meteorológiai adatokat hozott az idei július vasban. Szombathely térségében csaknem 4-szer több víz párolgott el, mint amennyi csapadék hullott. A Hungaromet helyi észlelője Pétervári Tibor szerint ez jól mutatja, milyen rendkívüli száraz volt eddig a nyár.
2: Fákon is látszik már, hogy dobják el a leveleiket, mintha ősz lenne, sárgulnak és összefonnyadnak a levelek. De már a gyümölcsfákon is látszik ez a kertekben. Ugye minél szárazabb a talaj, annál gyorsabban melegszik föl. És hát a jövőképet nézve is, még a hetet is a növényzetnek, hát nem tudom hogyan, de valahogy át kéne vészelni. De ilyenkor már azért ilyen 450 mm-nek kellene így lenni az éves csapadéknak. Az őrségi területeken bőven 500 fölött. Most ilyen 250-260 van. Kritikus az volt, hogy március-áprilisban nagyon kevés volt. Onnan indította már meg ezt az egész folyamatot. Tehát ez egy hosszan gyűrűző, egyvas gerjesztő folyamat.
1: A Rába éjszakai élővilágát mutatták be Körmenden. Kérészekkel, éjjeli lepkékkel és denevérekkel ismerkedhettek az érdeklődők a Rába virágzás éjszakája elnevezésű természetismereti programon szombaton Körmenden. Pogács Mónika információi következnek.
3: A rendezvényre Vas mellett a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevők. A több állomásból álló, sötétedéstől az éjszakába nyúló program középpontjában a Rába rejtett élővilága és az éjszakai életmódú állatok álltak. A fiatalok és felnőttek szakemberek vezetésével ismerhették meg a folyó környezetének kevéssé látható élőlényeit. Az egyik helyszínen dr. Kriska György ökológus a kérészek életéről tartott bemutatót. A résztvevők megismerhették a Dunavirágként ismert kérészfaj életmódját, a megmentésükre irányuló természetvédelmi kezdeményezéseket, valamint a fényszennyezés jelentette veszélyeket. Dr. Szinetár Csaba zoológus a Rába víz alatti élővilágát mutatta be interaktív foglalkozásokon. A program résztvevői ezt követően a Dunavirág kérészek tömeges rajzását is megfigyelhették. Az éjszakai lepkéket Berenek Tamás zoológus segítségével tanulmányozhatták az érdeklődők. Speciális fényforrással csalogatták a lepkéket a helyszínre, így a résztvevők közelről is megfigyelhették a kevéssé ismert fajokat. A program negyedik állomásán dr. Zsebők Sándor biológus műszerek segítségével tette hallhatóvá a környéken élő denevérek és éjszakai madarak hangjait. A résztvevők ennek segítségével azonosíthatták a körülöttük repülő állatokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők szakemberek segítségével közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a Rába éjszakai élővilágáról, és felhívják a figyelmet a folyó természeti értékeire, valamint azok védelmére.
1: Teltház előtt vetítették a VUK című magyar rajzfilmet a körmendi kastélykertben, egy szabadtéri kertmozi keretében. A szervezők beszámolója szerint a rendezvény iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Szabadtéri filmvetítést még kínál a Körmendi Művelődési Központ az érdeklődőknek augusztusban. Augusztus 21-én a Papa Pia című magyar zenés vígjátékot láthatja a közönség a várkerti szabadtéri moziban. YouTube csatornát indított a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia. Az új online felületet a közösség tájékoztatására hozták létre. Az új csatorna a későbbiekben lehetőséget biztosíthat arra, hogy a körmendi katolikus közösség eseményeihez és programjaihoz kapcsolódó videós tartalmak szélesebb körhöz eljutassanak. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók, a rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU az MT-vel. A MOHU mosolyra váltó programjának köszönhetően a fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Czerny Alapítvány, a beteg koraszülöttek gyógyításáért gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyerekfalvak munkáját. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Fehér Boglárka hangsúlyozta, a hőség okozta kiszáradás a menstruációs görcsöket is fokozhatja, ezért különösen fontos a napi 2-3 liter folyadék, valamint az elvesztett elektrolitok köztük a nátrium, kálium és a magnézium pótlása. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alkuv folyamatot. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Trump azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádjának tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget.
0: Sporthírek.
1: Indul a vasi labdarúgó bajnokság, a vármegyei másodosztályban a Tuti Textil Körment VS-e a Csákány Dorosztói KS otthonába utazik. A meccs szombaton 17:30-tól kezdődik. A vármegyei első osztályban a Körmendi FC a Csepreg SE vendége lesz vasárnap 17:30-tól.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, délután 32-39 fok közé melegszik a levegő.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Görmend FM.
1: Fél három, kopog a hajna, a fejemben már üvött a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, ami

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Kóbor Léna édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30. Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ézes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Épül a gyerekjátszó és a sakkasztal a főtéren. Csak nem 80%-os lesz a napfogyatkozás a környékünkön. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött a gyerekjátszó és a sakkasztal kialakítása a körmendi főtéren, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a kivitelező jelezte, hogy a játszóelemeket a beton kötési ideje, valamint a jelenlegi nagy meleg miatt a munkálatok befejezése után sem lehet azonnal használni. A polgármester arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban még ne használják azokat, a használatba vétel pontos időpontjáról a következő napokban részletes tájékoztatást ad a városvezetés. Jön az év legizgalmasabb csillagászati eseménye. Részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk augusztus 12-én szerdán. Megyénkből 19 óra 22 perctől figyelhetjük meg a jelenséget, amelynek hozzávetőleg 79%-os lesz a mértéke. A napfogyatkozás csak megfelelő szemvédelem mellett szabad követni, hangsúlyozza Hegyin Orbert, a Győri Széchenyi Egyetem adjunktusa, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja.
5: Fedettségnek a maximuma az 20 óra 7 perc körül várható. Ez olyankor következik be, amikor a hold a föld és a nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a napot. Különleges élmény, mert ilyen naplementét, hogy egy nagy sarló lesz a napnak a formája, és az nyugszik, nagyon ritkán lehet látni. Hogyha a napot nézzük, akkor csak speciális, különleges napfogyatkozás megfigyelő szemüveget kell használnunk, vagy DIN 14-es hegesztőn szűrőn keresztül. Házi barkácsolt eszközök azok veszélyesek mind a látásra, mind az egészségre, míg az automata sötétedésű hegesztőpajzsot sem szabad ilyenkor használni.
4: Falunapot rendeznek szombaton Egyházas Hollóson, ahol zenés, családi programokkal, koncertekkel várják a település lakóit és a vendégeket. A falunap főzőversenye kezdődik, a napot 21 órától hajnalig tartó szabadtéri mulatság zárja. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, a kiegészítő programok között légvár, ugrálóvár és tűzoltóautó bemutató is szerepel. Vádat emeltek egy Vasváron súlyos balesetet okozó autós ellen. A férfi 2025 áprilisában a Petőfi Sándor utcában nem adott elsőbséget a védett úton érkező teherautónak. A teherautó vezetője vészfékezett, ennek ellenére a két jármű összeütközött. A balesetben a személyautó sofőrje és utasa is súlyos sérülést szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt. 8 felkészülési mérkőzést játszik a 2026-27-es bajnoki idény kezdete előtt az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapata, közölte a klub. A körmendiek augusztus 22-én a Zalakerámia ZTKK ellen kezdik a felkészülési mérkőzések sorát. A találkozót zárt kapuk mögött rendezik. Az Égisz Körmend szeptember 26-án kezdi meg a bajnoki szereplését, amikor az Albafehérvár vendégeként lép pályára. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő a kormány Facebook oldalán. A kormány szóvivő videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Állam Kincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Láz helyett hűtéssel védekeznek a kórokozók ellen az erdélyi béka ebihalai. Elsőként mutatták ki a kórokozók elleni úgynevezett viselkedési hüllés jelenségét, változó testhőmérsékletű gerincesekben az ELTE kutatói. Az erdélyi béka ebi halain végzett kísérlet eredménye szerint a fertőzések ellen általánosan ismert viselkedési lázzal szemben a vírusos kétéltűek testhőmérsékletük csökkentésével veszik fel a harcot. A gerinces állat vírusfertőzés hatására nem melegebb, hanem hűvösebb környezetet keres, hogy a testhőmérsékletét szabályozza. Három oroszlán pusztult el a rendkívüli hőség miatt egy japán állatkertben július vége óta, miközben több másik állatnál is a hőstressz jeleit tapasztalták. Az augusztus eleje óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem az állatkertek lakóit is komoly próbatétel elé állítja. Az oroszlánok ugyan a melegebb éghajlathoz alkalmazkodott állatok hírében állnak, a tartósan magas hőmérséklet azonban számukra is veszélyes lehet. A szokatlanul forró időjárás Japán mellett Ázsia más részeit is érinti.
3: Sporthírek.
4: Bronzérmet szerzett Fabien Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid alkotta magyar csapat a 4x1500 méteres nyíltvízi váltó versenyben a Párizsi Európa-bajnokságon. A magyar nyíltvízi csapat ezzel 7 éremmel egy aranyjal 5 ezüsttel és egy bronzzal zárta a Párizsi Európa-bajnokságot.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, délután 32-39 fok közé melegszik a levegő.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
6: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
4: A málna.
3: És melyik a legízesebb?
4: A szamóca.
3: És melegben a legjobb szomjoltó?
4: A citrusmix.
3: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
5: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Dienes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszály. Az éjszaka élővilágát mutatták be Körmenden. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszályvasban. Elkeserítő meteorológiai adatokat hozott az idei július vasban. Szombathely térségében csaknem négyszer több víz párolgott el, mint amennyi csapadék hullott. A Hungaromet helyi észlelője Pétervári Tibor szerint ez jól mutatja, milyen rendkívüli száraz volt eddig a nyár.
7: Fákon is látszik már, hogy dobják el a leveleiket, mintha ősz lenne, sárgulnak és összefonnyadnak a levelek. De már a gyümölcsfákon is látszik ez a kertekben. Ugye minél szárazabb a talaj, annál gyorsabban melegszik föl. És hát a jövőképet nézve is, még a hetet is a növényzetnek, hát nem tudom hogyan, de valahogy át kéne vészelni. De ilyenkor már azért ilyen 450 mm-nek kellene itt lenni az éves csapadéknak, az őrségi területeken bőven 500 fölött, most ilyen 250-260 van. Kritikus az volt, hogy március-áprilisban nagyon kevés volt. Onnan indította már meg ezt az egész folyamatot, tehát ez egy hosszan gyűrűző, egyvas gerjesztő folyamat.
6: A Rába éjszakai élővilágát mutatták be Körmenden. Kérészekkel, éjjeli lepkékkel és denevérekkel ismerkedhettek az érdeklődők a Rába virágzás éjszakája elnevezésű természetismereti programon szombaton Körmenden. Pogács Mónika információi következnek.
8: A rendezvényre Vas mellett a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevők. A több állomásból álló sötétedéstől az éjszakába nyúló program középpontjában a Rába rejtett élővilága és az éjszakai életmódú állatok álltak. A fiatalok és felnőttek szakemberek vezetésével ismerhették meg a folyó környezetének kevéssé látható élőlényeit. Az egyik helyszínen dr. Kriska György ökológus a kérészek életéről tartott bemutatót. A résztvevők megismerhették a Dunavirágként ismert kérészfaj életmódját, a megmentésükre irányuló természetvédelmi kezdeményezéseket, valamint a fényszennyezés jelentette veszélyeket. Dr. Szinetár Csaba zoológus a Rába víz alatti élővilágát mutatta be interaktív foglalkozásokon. A program résztvevői ezt követően a Dunavirág kérészek tömeges rajzását is megfigyelhették. Az éjszakai lep csipkéket Berenek Tamás zoológus segítségével tanulmányozhatták az érdeklődők. Speciális fényforrással csalogatták a lepkéket a helyszínre, így a résztvevők közelről is megfigyelhették a kevéssé ismert fajokat. A program negyedik állomásán dr. Zsebők Sándor biológus műszerek segítségével tette hallhatóvá a környéken élő denevérek és éjszakai madarak hangjait. A résztvevők ennek segítségével azonosíthatták a körülöttük repülő állatokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők szakemberek segítségével közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a rába éjszakai élővilágáról, és felhívják a figyelmet a folyó természeti értékeire, valamint azok védelmére.
6: Teltház előtt vetítették a VUK című magyar rajzfilmet a körmendi kastélykertben, egy szabadtéri kertmozi keretében. A szervezők beszámolója szerint a rendezvény iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Szabadtéri filmvetítést még kínál a körmendi művelődési központ az érdeklődőknek augusztusban. Augusztus 21-én a Papa Pia című magyar zenés vígjátékot láthatja a közönség a várkerti szabadtéri moziban. YouTube csatornát indított a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia. Az új online felületet a közösség tájékoztatására hozták létre. Az új csatorna a későbbiekben lehetőséget biztosíthat arra, hogy a körmendi katolikus közösség eseményeihez és programjaihoz kapcsolódó videós tartalmak szélesebb körhöz eljutassanak. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók, a rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU az MT-vel. A MOHU mosolyra váltó programjának köszönhetően a fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Czerny Alapítvány, a beteg koraszülöttek gyógyításáért gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyerekfalvak munkáját. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Fehér Boglárka hangsúlyozta, a hőség okozta kiszáradás a menstruációs görcsöket is fokozhatja, ezért különösen fontos a napi 2-3 liter folyadék, valamint az elvesztett elektrolitok köztük a nátrium, kálium és a magnézium pótlása. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alkuf folyamatot. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Trump azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádjának tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget.
5: Sporthírek.
6: Indul a vasi labdarúgó bajnokság, a vármegyei másodosztályban a Tuti Textil Körmend VS-e a Csákány Dorosztói KS otthonába utazik. A meccs szombaton 17:30-tól kezdődik. A vármegyei első osztályban a Körmendi FC a Csepreg SE vendége lesz vasárnap 17:30-tól.
5: Időjárás jelentés.
6: Ma a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, délután 32-39 fok közé melegszik a levegő.
5: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől. Az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo. Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
5: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
6: Reklámot hallottak.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Táborok, élő koncert, rengeteg vízparti program, és persze különleges akciók. Ez a kínálat ezen a héten Körmenden, a Muse Fun and Wellness Parkban. Hozzuk a részleteket is Dercsényi Orsi programigazgatóval.
2: Ezen a héten is rengeteg élménnyel várjuk a vendégeket. Folytatódik a Muse Splash nyári gyerektáborunk. Minden nap lesz habparti, emellett kertmozival, jogával, zenés medenceparti programokkal, óriás darts focival és esti DJ programmal is készülünk. Ráadásul hétfőn elindul a Szomszéd Városok Hete elnevezésű akciónk is.
1: Ez mit takar pontosan?
2: Augusztus 10 és 14 között minden nap egy-egy környékbeli város lakóinak biztosítunk 20%-os kedvezményt a fürdőbelépő árából. Hétfőn a szombathelyieket, kedden a zalaegerszegieket, szerdán a szentgotthárdiakat, csütörtökön a vasváriakat, pénteken pedig a körmendieket várjuk kedvezményesen. Az akció igénybevételéhez mindössze a lakcímkártyát kell felmutatni. A pénteki 20%-os kedvezmény a körmendi lakosoknak járó állandó kedvezménnyel is összevonható. Érdemes tehát kihasználni ezt a lehetőséget és eltölteni nálunk egy kellemes nyári napot.
1: Megszokhattuk már ezen a nyáron, hogy hétköznaponként is rengeteg a program. Biztos ezen a héten is ez vár ránk.
2: A hétköznapokon délután 3 órakor habpartival várjuk a fürdőzőket. Kedden este 6 órától, majd szombaton reggel 9 órától trióga, Dakos, Solymos Janikóval, a hotel zenkertjében. Szerdán este kertmozival készülünk, ahol a Vespa, az Olasz Álom című filmet fogjuk vetíteni.
1: Csütörtökön pedig ismét különleges élő szabadtéri koncert.
2: Délután 3 órától Kökény Lali és Jász Andris zenél a Tómedencénél. Igazi nyári medenceparti hangulatra készülünk. A vendégek fürdőzés és pihenés közben élvezhetik ezt az élő zenét. A program a napi fürdőbelépővel látogatható. Péntek óriás darts focit lehet majd kipróbálni, este 9 órától éjfélig pedig DJ Mateo gondoskodik a hangulatról a Laterazzán. Szombaton és vasárnap is két habpartit tartunk, szombat este pedig ismét kertmozizunk, ezúttal a Gucci című filmet fogjuk levetíteni a nagy érdeműnek.
1: Folyamatosak a táborok és a gyermekprogramok is a Muse-ban.
2: Igen, ezen a héten is sok gyermek tölti nálunk a meleg nyári napokat. Fürdéssel, játékkal, kincskereséssel, gyerekjógával, mozival, bowlinggal, és rengeteg közös élménnyel készülünk nekik. Nagyon örülünk, hogy idén is ilyen nagy az érdeklődés a táboraink iránt.
1: Hol találhatunk részleteket az imént felsorolt programokról?
2: Érdemes követni a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát, ahol folyamatosan közzétesszük a programokat és az esetleges változásokat. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban. Ezen a héten is érdemes lesz ellátogatni hozzá.
1: Dercsényi Orsival, a Körmendi Létesítmény programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Épül a gyerekjátszó és a sakkasztal a főtéren. Csak nem 80%-os lesz a napfogyatkozás a környékünkön. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött a gyerekjátszó és a sakkasztal kialakítása a körmendi főtéren, közölte dr. Szabóban a polgármester közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a kivitelező jelezte, hogy a játszóelemeket a beton kötési ideje, valamint a jelenlegi nagy meleg miatt a munkálatok befejezése után sem lehet azonnal használni. A polgármester arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban még ne használják azokat, a használatba vétel pontos időpontjáról a következő napokban részletes tájékoztatást ad a városvezetés. Jön az év legizgalmasabb csillagászati eseménye. Részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk augusztus 12-én szerdán. Megyénkből 19 óra 22 perctől figyelhetjük meg a jelenséget, amelynek hozzávetőleg 79%-os lesz a mértéke. A napfogyatkozás csak megfelelő szemvédelem mellett szabad követni, hangsúlyozza Hegyi Norbert, a Győri Széchenyi Egyetem adjunktusa, a Hegyheti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja.
4: Fedettségnek a maximuma az 20 óra 7 perc körül várható. Ez olyankor következik be, amikor a hold a föld és a nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a napot. különleges élmény, mert ilyen naplementét, hogy egy nagy sarló lesz a napnak a formája, és az nyugszik, nagyon ritkán lehet látni. Hogyha a napot nézzük, akkor csak speciális, különleges napfogyatkozás megfigyelő szemüveget kell használnunk, vagy DIN-14-es hegesztőszűrőn keresztül. Házi barkácsolt eszközök azok veszélyesek mind a látásra, mind az egészségre, míg az automata sötétedésű hegesztőpajzsot sem szabad ilyenkor használni.
3: Falunapot rendeznek szombaton Egyházas Hollóson, ahol zenés, családi programokkal, koncertekkel várják a település lakóit és a vendégeket. A falunap főzőversenyek kezdődik, a napot 21 órától hajnalig tartó szabadtéri mulatság zárja. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, a kiegészítő programok között légvár, ugrálóvár és tűzoltó autó bemutató is szerepel. Vádat emeltek egy Vasváron súlyos balesetet okozó autós ellen. A férfi 2025 áprilisában a Petőfi Sándor utcában nem adott elsőbséget a védett úton érkező teherautónak. A teherautó vezetője vészfékezett, ennek ellenére a két jármű összeütközött. A balesetben a személyautó sofőrje és utasa is súlyos sérülést szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt. 8 felkészülési mérkőzést játszik a 2026-27-es bajnoki idény kezdete előtt az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapata, közölte a klub. A körmendiek augusztus 22-én a Zalakerámia ZTKK ellen kezdik a felkészülési mérkőzések sorát. A találkozót zárt kapuk mögött rendezik. Az Égisz Körmend szeptember 26-án kezdi meg a bajnoki szereplését, amikor az Albafehérvár vendégeként lép pályára. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány Facebook oldalán. A kormány szóvívő videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Állam Kincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Láz helyett hűtéssel védekeznek a kórokozók ellen az erdélyi béka ebihalai. Elsőként mutatták ki a kórokozók elleni úgynevezett viselkedési hüllés jelenségét, változó testhőmérsékletű gerincesekben az ELTE kutatói. Az erdélyi béka ebihalain végzett kísérlet eredménye szerint a fertőzések ellen általánosan ismert viselkedési lázzal szemben a vírusos kétéltűek testhőmérsékletük csökkentésével veszik fel a harcot. A gerinces állat vírusfertőzés hatására nem melegebb, hanem hűvösebb környezetet keres, hogy a testhőmérsékletét szabályozza. Három oroszlán pusztult el a rendkívüli hőség miatt egy japán állatkertben július vége óta, miközben több másik állatnál is a hőstressz jeleit tapasztalták. Az augusztus eleje óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem az állatkertek lakóit is komoly próbatétel elé állítja. Az oroszlánok ugyan a melegebb éghajlathoz alkalmazkodott állatok hírében állnak, a tartósan magas hőmérséklet azonban számukra is veszélyes lehet. A szokatlanul forró időjárás Japán mellett Ázsia más részeit is érinti.
0: Sporthírek.
3: Bronzérmet szerzett Fabien Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid alkotta magyar csapat a 4x1500 méteres nyíltvízi váltóversenyben a Párizsi Európa-bajnokságon. A magyar nyíltvízi csapat ezzel 7 éremmel egy aranyjal, 5 ezüsttel és egy bronzzal zárta a Párizsi Európa-bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, délután 32-39 fok közé melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.

0: Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszály. Az éjszaka élővilágát mutatták be Körmenden. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszályvasban. Elkeserítő meteorológiai adatokat hozott az idei július vasban. Szombathely térségében csaknem 4-szer több víz párolgott el, mint amennyi csapadék hullott. A Hungaromet helyi észlelője Pétervári Tibor szerint ez jól mutatja, milyen rendkívüli száraz volt eddig a nyár.
5: Fákon is látszik már, hogy dobják el a leveleiket, mintha ősz lenne, sárgulnak és összefonnyadnak a levelek. De már a gyümölcsfákon is látszik ez a kertekben. Ugye minél szárazabb a talaj, annál gyorsabban melegszik föl. És hát a jövőképet nézve is, még a netet is a növényzetnek, hát nem tudom hogyan, de valahogy át kéne vészelni. De ilyenkor már azért ilyen 450 mm-nek kellene itt lenni az éves csapadéknak. Az őrségi területeken bőven 500 fölött. Most ilyen 250-260 van. Kritikus az volt, hogy március-áprilisban nagyon kevés volt. Onnan indította már meg ezt az egész folyamatot. Tehát ez egy hosszan gyűrűző, egymás gerjesztő folyamat.
4: A Rába éjszakai élővilágát mutatták be Körmenden. Kérészekkel, éjjeli lepkékkel és denevérekkel ismerkedhettek az érdeklődők a Rába virágzás éjszakája elnevezésű természetismereti programon szombaton Körmenden. Pogács Mónika információi következnek.
6: A rendezvényre Vas mellett a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevők. A több állomásból álló sötétedéstől az éjszakába nyúló program középpontjában a Rába rejtett élővilága és az éjszakai életmódú állatok álltak. A fiatalok és felnőttek szakemberek vezetésével ismerhették meg a folyó környezetének kevéssé látható élőlényeit. Az egyik helyszínen dr. Kriska György ökológus a kérészek életéről tartott bemutatót. A résztvevők megismerhették a Dunavirágként ismert kérészfaj életmódját, a megmentésükre irányuló természetvédelmi kezdeményezéseket, valamint a fényszennyezés jelentette veszélyeket. Dr. Szinetár Csaba zoológus a Rába víz alatti élővilágát mutatta be interaktív foglalkozásokon. A program résztvevői ezt követően a Dunavirág kérészek tömeges rajzását is megfigyelhették. Az éjszakai lepkéket Berenek Tamás zoológus segítségével tanulmányozhatták az érdeklődők. Speciális fényforrással csalogatták a lepkéket a helyszínre, így a résztvevők közelről is megfigyelhették a kevéssé ismert fajokat. A program negyedik állomásán dr. Zsebők Sándor biológus műszerek segítségével tette hallhatóvá a környéken élő denevérek és éjszakai madarak hangjait. A résztvevők ennek segítségével azonosíthatták a körülöttük repülő állatokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők szakemberek segítségével közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a Rába éjszakai élővilágáról, és felhívják a figyelmet a folyó természeti értékeire, valamint azok védelmére.
4: Teltház előtt vetítették a VUK című magyar rajzfilmet a körmendi kastélykertben, egy szabadtéri kertmozi keretében. A szervezők beszámolója szerint a rendezvény iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Szabadtéri filmvetítést még kínál a Körmendi Művelődési Központ az érdeklődőknek augusztusban. Augusztus 21-én a Papa Pia című magyar zenés vígjátékot láthatja a közönség a várkerti szabadtéri moziban. YouTube csatornát indított a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia. Az új online felületet a közösség tájékoztatására hozták létre. Az új csatorna a későbbiekben lehetőséget biztosíthat arra, hogy a körmendi katolikus közösség eseményeihez és programjaihoz kapcsolódó videós tartalmak szélesebb körhöz eljutassanak. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók, a rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU az MT-vel. A MOHU mosolyra váltó programjának köszönhetően a fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Czerny Alapítvány, a beteg koraszülöttek gyógyításáért gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyerekfalvak munkáját. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Fehér Boglárka hangsúlyozta, a hőség okozta kiszáradás a menstruációs görcsöket is fokozhatja, ezért különösen fontos a napi 2-3 liter folyadék, valamint az elvesztett elektrolitok köztük a nátrium, kálium és a magnézium pótlása. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alkuf folyamatot. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Trump azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádjának tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget.
3: Sporthírek.
4: Indul a vasi labdarúgó bajnokság, a vármegyei másodosztályban a Tuti Textil Körmend VS-e a Csákány Dorosztói KS otthonába utazik. A meccs szombaton 17:30-tól kezdődik. A vármegyei első osztályban a Körmendi FC a Csepreg SE vendége lesz vasárnap 17:30-tól.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, délután 32-39 fok közé melegszik a levegő.
3: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
4: A málna.
3: És melyik a legízesebb?
4: A szamóca.
3: És melegben a legjobb szomjoltó?
4: A citrusmix.
3: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
5: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek sattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet, hogy jól kezdődjön a suri. Körmend, Dienes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Épül a gyerekjátszó és a sakkasztal a főtéren. Csak nem 80%-os lesz a napfogyatkozás a környékünkön. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött a gyerekjátszó és a sakkasztal kialakítása a körmendi főtéren, közölte dr. Szabóban a polgármester közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a kivitelező jelezte, hogy a játszóelemeket a beton kötési ideje, valamint a jelenlegi nagy meleg miatt a munkálatok befejezése után sem lehet azonnal használni. A polgármester arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban még ne használják azokat, a használatba vétel pontos időpontjáról a következő napokban részletes tájékoztatást ad a városvezetés. Jön az év legizgalmasabb csillagászati eseménye. Részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk augusztus 12-én szerdán. Megyénkből 19 óra 22 perctől figyelhetjük meg a jelenséget, amelynek hozzávetőleg 79%-os lesz a mértéke. A napfogyatkozás csak megfelelő szemvédelem mellett szabad követni, hangsúlyozza Hegyi Norbert, a Győri Széchenyi Egyetem adjunktusa, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja.
7: Fedettségnek a maximuma az 20 óra 7 perc körül várható. Ez olyankor következik be, amikor a hold a föld és a nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a napot. Különleges élmény, mert ilyen naplementét, hogy egy nagy sarló lesz a napnak a formája, és az nyugszik, nagyon ritkán lehet látni. Hogyha a napot nézzük, akkor csak speciális, különleges napfogyatkozás megfigyelő szemüveget kell használnunk, vagy DIN 14-es hegesztőn szűrőn keresztül. Házi barkácsolt eszközök azok veszélyesek mind a látásra, mind az egészségre, míg az automata sötétedésű hegesztőpajzsot sem szabad ilyenkor használni.
6: Falunapot rendeznek szombaton egyházas hollóson, ahol zenés, családi programokkal, koncertekkel várják a település lakóit és a vendégeket. A falunap főzőversenyek kezdődik, a napot 21 órától hajnalig tartó szabadtéri mulatság zárja. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, a kiegészítő programok között légvár, ugrálóvár és tűzoltóautó bemutató is szerepel. Vádat emeltek egy Vasváron súlyos balesetet okozó autós ellen. A férfi 2025 áprilisában a Petőfi Sándor utcában nem adott elsőbséget a védett úton érkező teherautónak. A teherautó vezetője vészfékezett, ennek ellenére a két jármű összeütközött. A balesetben a személyautó sofőrje és utasa is súlyos sérülést szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt. 8 felkészülési mérkőzést játszik a 2026-27-es bajnoki idény kezdete előtt az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, közölte a klub. A körmendiek augusztus 22-én a Zalakerámia ZTKK ellen kezdik a felkészülési mérkőzések sorát. A találkozót zárt kapuk mögött rendezik. Az Aegis Körmend szeptember 26-án kezdi meg a bajnoki szereplését, amikor az Albafehérvár vendégeként lép pályára. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő a kormány Facebook oldalán. A kormány szóvivő videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Állam Kincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok, a 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Láz helyett hűtéssel védekeznek a kórokozók ellen az erdélyi béka ebihalai. Elsőként mutatták ki a kórokozók elleni úgynevezett viselkedési hüllés jelenségét, változó testhőmérsékletű gerincesekben az ELTE kutatói. Az erdélyi béka ebihalain végzett kísérlet eredménye szerint a fertőzések ellen általánosan ismert viselkedési lázzal szemben a vírusos kétéltűek testhőmérsékletük csökkentésével veszik fel a harcot. A gerinces állat vírusfertőzés hatására nem melegebb, hanem hűvösebb környezetet keres, hogy a testhőmérsékletét szabályozza. Három oroszlán pusztult el a rendkívüli hőség miatt egy japán állatkertben július vége óta, miközben több másik állatnál is a hőstressz jeleit tapasztalták. Az augusztus eleje óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem az állatkertek lakóit is komoly próbatétel elé állítja. Az oroszlánok ugyan a melegebb éghajlathoz alkalmazkodott állatok hírében állnak, a tartósan magas hőmérséklet azonban számukra is veszélyes lehet. A szokatlanul forró időjárás Japán mellett Ázsia más részeit is érinti.
5: Sporthírek.
6: Bronzérmet szerzett Fabien Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid alkotta magyar csapat a 4x1500 méteres nyíltvízi váltóversenyben a Párizsi Európa-bajnokságon. A magyar nyíltvízi csapat ezzel 7 éremmel egy arannyal 5 ezüsttel és egy bronzzal zárta a Párizsi Európa-bajnokságon.
5: Időjárás jelentés.
6: Ma a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, délután 32-39 fok közé melegszik a levegő.
5: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.
8: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suri. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lép vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Táborok, élő koncert, rengeteg vízparti program és persze különleges akciók. Ez a kínálat ezen a héten Körmenden, a Muse Fun and Wellness Parkban. Hozzuk a részleteket és Dercsényi Orsi programigazgatóval.
3: Ezen a héten is rengeteg élménnyel várjuk a vendégeket. Folytatódik a Muse Splash nyári gyerektáborunk. Minden nap lesz habparti, emellett kertmozival, jogával, zenés medenceparti programokkal, óriás darts focival és esti DJ programmal is készülünk. Ráadásul hétfőn elindul a Szomszéd Városok Hete elnevezésű akciónk is.
2: Ez mit takar pontosan?
3: Augusztus 10 és 14 között minden nap egy-egy környékbeli város lakóinak biztosítunk 20%-os kedvezményt a fürdőbelépő árából. Hétfőn a szombathelyieket, kedden a zalaegerszegieket, szerdán a szentgotthárdiakat, csütörtökön a vasváriakat, pénteken pedig a körmendieket várjuk kedvezményesen. Az akció igénybevételéhez mindössze a lakcímkártyát kell felmutatni. A pénteki 20%-os kedvezmény a körmendi lakosoknak járó állandó kedvezménnyel is összevonható. Érdemes tehát kihasználni ezt a lehetőséget és eltölteni nálunk egy kellemes nyári napot.
2: Megszokhattuk már ezen a nyáron, hogy hétköznaponként is rengeteg a program. Biztos ezen a héten is ez vár ránk.
3: A hétköznapokon délután 3 órakor habpartival várjuk a fürdőzőket. Kedden este 6 órától, majd szombaton reggel 9 órától trióga, Dakos, Solymos Janikóval, a hotel zenkertjében. Szerdán este kertmozival készülünk, ahol a Vespa, az Olasz Álom című filmet fogjuk vetíteni.
2: Csütörtökön pedig ismét különleges élő szabadtéri koncert.
3: Délután 3 órától Kökény Lali és Jász Andris zenél a Tómedencénél. Igazi nyári medenceparti hangulatra készülünk. A vendégek fürdőzés és pihenés közben élvezhetik ezt az élő zenét. A program a napi fürdőbelépővel látogatható. Pénteken óriás darts focit lehet majd kipróbálni, este 9 órától éjfélig pedig DJ Mateo gondoskodik a hangulatról a Laterazzán. Szombaton és vasárnap is két habpartit tartunk, szombat este pedig ismét kertmozizunk, ezúttal a Gucci című filmet fogjuk levetíteni a nagy érdeműnek.
2: Folyamatosak a táborok és a gyermekprogramok is a Muse-ban.
3: Igen, ezen a héten is sok gyermek tölti nálunk a meleg nyári napokat. Fürdéssel, játékkal, kincskereséssel, gyerekjógával, mozival, bowlinggal, és rengeteg közös élménnyel készülünk nekik. Nagyon örülünk, hogy idén is ilyen nagy az érdeklődés a táboraink iránt.
2: Hol találhatunk részleteket az imént felsorolt programokról?
3: Érdemes követni a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát, ahol folyamatosan közzétesszük a programokat és az esetleges változásokat. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban. Ezen a héten is érdemes lesz ellátogatni hozzá.
2: Dercsényi Orsival, a Körmendi Létesítmény programigazgatójával beszélgettünk.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszály. Az éjszaka élővilágát mutatták be Körmenden. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszályvasban. Elkeserítő meteorológiai adatokat hozott az idei július vasban. Szombathely térségében csaknem 4-szer több víz párolgott el, mint amennyi csapadék hullott. A Hungaromet helyi észlelője Pétervári Tibor szerint ez jól mutatja, milyen rendkívüli száraz volt eddig a nyár.
5: Fákon is látszik már, hogy dobják el a leveleiket, mintha ősz lenne, sárgulnak és összefonnyadnak a levelek. De már a gyümölcsfákon is látszik ez a kertekben. Ugye minél szárazabb a talaj, annál gyorsabban melegszik föl. És hát a jövőképet nézve is, még a hetet is a növényzetnek, hát nem tudom hogyan, de valahogy át kéne vészelni. De ilyenkor már azért ilyen 450 mm-nek kellene itt lenni az éves csapadéknak. Az őrségi területeken bőven 500 fölött. Most ilyen 250-260 van. Kritikus az volt, hogy március-áprilisban nagyon kevés volt. Onnan indította már meg ezt az egész folyamatot. Tehát ez egy hosszan gyűrűző, egyvas gerjesztő folyamat.
4: A Rába éjszakai élővilágát mutatták be Körmenden. Kérészekkel, éjjeli lepkékkel és denevérekkel ismerkedhettek az érdeklődők a Rába Virágzás Éjszakája elnevezésű természetismereti programon szombaton Körmenden. Pogács Mónika információi következnek.
0: A rendezvényre Vas mellett a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevők. A több állomásból álló, sötétedéstől az éjszakába nyúló program középpontjában a Rába rejtett élővilága és az éjszakai életmódú állatok álltak. A fiatalok és felnőttek szakemberek vezetésével ismerhették meg a folyó környezetének kevéssé látható élőlényeit. Az egyik helyszínen dr. Kriska György ökológus a kérészek életéről tartott bemutatót. A résztvevők megismerhették a Dunavirágként ismert kérészfaj életmódját, a megmentésükre irányuló természetvédelmi kezdeményezéseket, valamint a fényszennyezés jelentette veszélyeket. Dr. Szinetár Csaba zoológus a Rába víz alatti élővilágát mutatta be interaktív foglalkozásokon. A program résztvevői ezt követően a Dunavirág kérészek tömeges rajzását is megfigyelhették. Az éjszakai lepkéket Berenek Tamás zoológus segítségével tanulmányozhatták az érdeklődők. Speciális fényforrással csalogatták a lepkéket a helyszínre, így a résztvevők közelről is megfigyelhették a kevéssé ismert fajokat. A program negyedik állomásán dr. Zsebők Sándor biológus műszerek segítségével tette hallhatóvá a környéken élő denevérek és éjszakai madarak hangjait. A résztvevők ennek segítségével azonosíthatták a körülöttük repülő állatokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők szakemberek segítségével közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a Rába éjszakai élővilágáról, és felhívják a figyelmet a folyó természeti értékeire, valamint azok védelmére.
4: Teltház előtt vetítették a VUK című magyar rajzfilmet a körmendi kastélykertben, egy szabadtéri kertmozi keretében. A szervezők beszámolója szerint a rendezvény iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Szabadtéri filmvetítést még kínál a Körmendi Művelődési Központ az érdeklődőknek augusztusban. Augusztus 21-én a Papa Pia című magyar zenés vígjátékot láthatja a közönség a Várkerti szabadtéri moziban. YouTube csatornát indított a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia. Az új online felületet a közösség tájékoztatására hozták létre. Az új csatorna a későbbiekben lehetőséget biztosíthat arra, hogy a Körmendi Katolikus Közösség eseményeihez és programjaihoz kapcsolódó videós tartalmak szélesebb körhöz eljutassanak. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók, a rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU az MT-vel. A MOHU mosolyra váltó programjának köszönhetően a fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Czerny Alapítvány, a beteg koraszülöttek gyógyításáért gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyerekfalvak munkáját. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Fehér Boglárka hangsúlyozta, a hőség okozta kiszáradás a menstruációs görcsöket is fokozhatja, ezért különösen fontos a napi 2-3 liter folyadék, valamint az elvesztett elektrolitok, köztük a nátrium, kálium és a magnézium pótlása. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alkufolyamatot. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Trump azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádjának tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget.
1: Sporthírek.
4: Indul a vasi labdarúgó bajnokság, a vármegyei másodosztályban a Tuti Textil Körmend VS-e a Csákány Dorosztói KS otthonába utazik. A meccs szombaton 17:30-tól kezdődik. A vármegyei első osztályban a Körmendi FC a Csepreg SE vendége lesz vasárnap 17:30-tól.
1: Időjárás jelentés.
4: Ma a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, délután 32-39 fok közé melegszik a levegő.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Naponta 260 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Én vagyok a, aki szeret. Ki is voltam te nélküled. Elhoznám a fát az eget, ha láthatnám szép szemedet. Szegény voltam, voltam nemes, hazug voltam, s becsületes. Vándor voltam, két szekeres, ahol jártam, ott ne keres.

0: baj.
1: Hazai turné. Naponta 260 percben.
2: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
3: Veled átrepülök falakon, pedig nem is olyan rég. Csak néztem, ahogy dörög az ég. Kifakult a sárga, a kék.

0: nekem nem kell más. Hazai Turmix. Hello lányok, akiket várunk mi a széllel. Hello lányok, akikért kiáltunk mi éjjel. Hello lányok, minket izgat, hogyha néztek. Oh hello lányok, mert nekünk ti vagytok a péntek.
1: Yo! Hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Épül a gyerekjátszó és a sakkasztal a főtéren. Csak nem 80%-os lesz a napfogyatkozás a környékünkön. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött a gyerekjátszó és a sakkasztal kialakítása a körmendi főtéren, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a kivitelező jelezte, hogy a játszóelemeket a beton kötési ideje, valamint a jelenlegi nagy meleg miatt a munkálatok befejezése után sem lehet azonnal használni. A polgármester arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban még ne használják azokat, a használatba vétel pontos időpontjáról a következő napokban részletes tájékoztatást ad a városvezetés. Jön az év legizgalmasabb csillagászati eseménye. Részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk augusztus 12-én szerdán. Megyénkből 19 óra 22 perctől figyelhetjük meg a jelenséget, amelynek hozzávetőleg 79%-os lesz a mértéke. A napfogyatkozás csak megfelelő szemvédelem mellett szabad követni, hangsúlyozza Hegyin Orbert, a Győri Széchenyi Egyetem adjunktusa, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja.
2: Fedettségnek a maximuma az 20 óra 7 perc körül várható. Ez olyankor következik be, amikor a hold a föld és a nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a napot. Különleges élmény, mert ilyen naplementét, hogy egy nagy sarló lesz a napnak a formája, és az nyugszik, nagyon ritkán lehet látni. Hogyha a napot nézzük, akkor csak speciális, különleges napfogyatkozás megfigyelő szemüveget kell használnunk, vagy DIN 14-es hegesztőn szűrőn keresztül. Házi barkácsolt eszközök azok veszélyesek mind a látásra, mind az egészségre, míg az automata sötétedésű hegesztőpajzsot sem szabad ilyenkor használni.
1: Falunapot rendeznek szombaton Egyházas Hollóson, ahol zenés, családi programokkal, koncertekkel várják a település lakóit és a vendégeket. A falunap főzőversenye kezdődik, a napot 21 órától hajnalig tartó szabadtéri mulatság zárja. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, a kiegészítő programok között légvár, ugrálóvár és tűzoltóautó bemutató is szerepel. Vádat emeltek egy Vasváron súlyos balesetet okozó autós ellen. A férfi 2025 áprilisában a Petőfi Sándor utcában nem adott elsőbséget a védett úton érkező teherautónak. A teherautó vezetője vészfékezett, ennek ellenére a két jármű összeütközött. A balesetben a személyautó sofőrje és utasa is súlyos sérülést szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt. 8 felkészülési mérkőzést játszik a 2026-27-es bajnoki idény kezdete előtt az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapata, közölte a klub. A körmendiek augusztus 22-én a Zalakerámia ZTKK ellen kezdik a felkészülési mérkőzések sorát. A találkozót zárt kapuk mögött rendezik. Az Égisz Körmend szeptember 26-án kezdi meg a bajnoki szereplését, amikor az Albafehérvár vendégeként lép pályára. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő a kormány Facebook oldalán. A kormány szóvivő videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Állam Kincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Láz helyett hűtéssel védekeznek a kórokozók ellen az erdélyi béka ebihalai. Elsőként mutatták ki a kórokozók elleni úgynevezett viselkedési hüllés jelenségét, változó testhőmérsékletű gerincesekben az ELTE kutatói. Az erdélyi béka ebihalain végzett kísérlet eredménye szerint a fertőzések ellen általánosan ismert viselkedési lázzal szemben a vírusos kétéltűek testhőmérsékletük csökkentésével veszik fel a harcot. A gerinces állat vírusfertőzés hatására nem melegebb, hanem hűvösebb környezetet keres, hogy a testhőmérsékletét szabályozza. Három oroszlán pusztult el a rendkívüli hőség miatt egy japán állatkertben július vége óta, miközben több másik állatnál is a hőstressz jeleit tapasztalták. Az augusztus eleje óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem az állatkertek lakóit is komoly próbatétel elé állítja. Az oroszlánok ugyan a melegebb éghajlathoz alkalmazkodott állatok hírében állnak, a tartósan magas hőmérséklet azonban számukra is veszélyes lehet. A szokatlanul forró időjárás Japán mellett Ázsia más részeit is érinti.
0: Sporthírek.
1: Bronzérmet szerzett Fabien Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid alkotta magyar csapat a 4x1500 méteres nyíltvízi váltóversenyben a Párizsi Európa-bajnokságon. A magyar nyíltvízi csapat ezzel 7 éremmel egy aranyal 5 ezüsttel és egy bronzzal zárta a Párizsi Európa-bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütés több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki zápor, zivatar, országos eső továbbra sem várható. Napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, délután 32-39 fok közé melegszik a levegő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

startoltam mai délután itt a 99.8-on. Szép napot mindenkinek, Tóth Cili vagyok itt az éterben, és egészen 5 óráig leszek itt önökkel, hozok ma is jó kis érdekességeket, hasznos infokat, nemek persze szólnak továbbra is a jobbnál jobb zenék. Robbie Williams, Calvin Harris és Rihanna indították az órát, Offenbach és a B-Mine pedig érkezik a folytatásban. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk.

0: Közlekedési információk.
1: Több helyütt kell a térségünkben forgalomkorlátozásra számítani. A 86-oson továbbra is az építési munkálatok nehezítik a közlekedést Szombathely Petőfi telepnél. Itt jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben. Jelentősen megnőhet ezen a szakaszon a menetidő, úgyhogy ha tehetik, akkor válasszanak alternatív útvonalat. Kaszálnak a 76-oson Nádasd és az Ozmánbüki elágazó közt. Itt félpályás zárás mellett dolgoznak a szakemberek a 74-es és a 79-es kilométer szelvény közt. Forgalomkorlátozás van a Győrvár Telekes Gersekarát összekötő úton, itt is kaszálási munkálatok lassítják a haladást. A 8-ason hízak és repedés kiöntés zajlik, itt is félpályás zárás mellett dolgoznak Vasvár térségében a 145-ös és a 148-as kilométer szelvények közti szakaszon, illetve az Alavér-Vasvár összekötő úton szintén útkarbantartási munkálatok lassíthatják a haladást, úgyhogy itt is érdemes fokozott óvatossággal autózni. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam most, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit az utakon, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon rajtunk keresztül is tájékozódni. Emellett pedig vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra és egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: no judgment.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: Három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
1: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.

Jazz Glynn és a Take Me Home szólt a 99.8-on a Körmend FM-en, és az elmúlt napok forrósága után úgy gondolom, hogy ma azért jóval kellemesebb időben van részünk. Jelenleg is 31 fok körüli értékeket mérhetünk Körmenden és a térségben, viszont a fátyol felhők ellenére nagyon magas az UV-sugárzás. Csapadékra, jelentős mennyiségű csapadékra a térségben nem kell számítani, de néhol kialakulhatnak kisebb záporok és zivatarok is. Élénk az észak-észak-nyugati szél, aminek köszönhetjük azt, hogy nincs az a tikkasztó hőség, mint amiben az elmúlt napokban részünk volt. Holnap pedig folytatódik a csapadékmentes idő 26-33 fok közti maximumokkal. Egyelőre átmenetileg úgy tűnik, hogy megszűnik a kánikula. Élvezzük ki ezt a kellemes időjárást, töltsenek sok időt a szabadban, ha tehetik, mellette pedig hallgassanak bennünket, hiszen a Körmend FM-en szólnak továbbra is a jó zenék, mint például most Álvaro Soler, tőle pedig a Szófia. Jó rádiózást!

Medusa és Henry Camomile legfrissebbje a Don't Wanna Go Home szólt a 99.8-on, szép lassan pedig érkezik Lakosi Gabi, akinek átadom a stúdiót, hozza a legfontosabb híreket, infokat 2-kor, aztán jövök vissza és folytatódik a délután, úgyhogy önök sem menjenek messzire a készülékektől, számítok a figyelmükre a folytatásban is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszály. Az éjszaka élővilágát mutatták be Körmenden. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszályvasban. Elkeserítő meteorológiai adatokat hozott az idei július vasban. Szombathely térségében csaknem 4-szer több víz párolgott el, mint amennyi csapadék hullott. A Hungaromet helyi észlelője Pétervári Tibor szerint ez jól mutatja, milyen rendkívüli száraz volt eddig a nyár.
5: Fákon is látszik már, hogy dobják el a leveleiket, mintha ősz lenne, sárgulnak és összefonnyadnak a levelek. De már a gyümölcsfákon is látszik ez a kertekben. Ugye minél szárazabb a talaj, annál gyorsabban melegszik föl. És hát a jövőképet nézve is, még a netet is a növényzetnek, hát nem tudom hogyan, de valahogy át kéne vészelni. De ilyenkor már azért ilyen 450 mm-nek kellene itt lenni az éves csapadéknak. Az őrségi területeken bőven 500 fölött. Most ilyen 250-260 van. Kritikus az volt, hogy március-áprilisban nagyon kevés volt. Onnan indította már meg ezt az egész folyamatot. Tehát ez egy hosszan gyűrűző, egyvas gerjesztő folyamat.
4: A Rába éjszakai élővilágát mutatták be Körmenden. Kérészekkel, éjjeli lepkékkel és denevérekkel ismerkedhettek az érdeklődők a Rába Virágzás éjszakája elnevezésű természetismereti programon szombaton Körmenden. Pogács Mónika információi következnek.
6: A rendezvényre Vas mellett a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevők. A több állomásból álló, sötétedéstől az éjszakába nyúló program középpontjában a Rába rejtett élővilága és az éjszakai életmódú állatok álltak. A fiatalok és felnőttek szakemberek vezetésével ismerhették meg a folyó környezetének kevéssé látható élőlényeit. Az egyik helyszínen dr. Kriska György ökológus a kérészek életéről tartott bemutatót. A résztvevők megismerhették a Dunavirágként ismert kérészfaj életmódját, a megmentésükre irányuló természetvédelmi kezdeményezéseket, valamint a fényszennyezés jelentette veszélyeket. Dr. Szinetár Csaba zoológus a Rába víz alatti élővilágát mutatta be interaktív foglalkozásokon. A program résztvevői ezt követően a Dunavirág kérészek tömeges rajzását is megfigyelhették. Az éjszakai lepkéket Berenek Tamás zoológus segítségével tanulmányozhatták az érdeklődők. Speciális fényforrással csalogatták a lepkéket a helyszínre, így a résztvevők közelről is megfigyelhették a kevéssé ismert fajokat. A program negyedik állomásán dr. Zsebők Sándor biológus műszerek segítségével tette hallhatóvá a környéken élő denevérek és éjszakai madarak hangjait. A résztvevők ennek segítségével azonosíthatták a körülöttük repülő állatokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők szakemberek segítségével közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a Rába éjszakai élővilágáról, és felhívják a figyelmet a folyó természeti értékeire, valamint azok védelmére.
4: Teltház előtt vetítették a VUK című magyar rajzfilmet a körmendi kastélykertben, egy szabadtéri kertmozi keretében. A szervezők beszámolója szerint a rendezvény iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Szabadtéri filmvetítést még kínál a Körmendi Művelődési Központ az érdeklődőknek augusztusban. Augusztus 21-én a Papa Pia című magyar zenés vígjátékot láthatja a közönség a Várkerti szabadtéri moziban. YouTube csatornát indított a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia. Az új online felületet a közösség tájékoztatására hozták létre. Az új csatorna a későbbiekben lehetőséget biztosíthat arra, hogy a körmendi katolikus közösség eseményeihez és programjaihoz kapcsolódó videós tartalmak szélesebb körhöz eljutassanak. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók, a rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a Mohu az MT-vel. A Mohu mosolyra váltó programjának köszönhetően a fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Czerny Alapítvány, a beteg koraszülöttek gyógyításáért gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyerekfalvak munkáját. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet, megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Fehér Boglárka hangsúlyozta, a hőség okozta kiszáradás a menstruációs görcsöket is fokozhatja, ezért különösen fontos a napi 2-3 liter folyadék, valamint az elvesztett elektrolitok köztük a nátrium, kálium és a magnézium pótlása. Sakkjátszmához hasonlította Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alkú folyamatot. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Trump azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádjának tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget.
3: Sporthírek.
4: Indul a vasi labdarúgó bajnokság, a vármegyei másodosztályban a Tuti Textil Körmend VS-e a Csákány Dorosztói KS otthonába utazik. A meccs szombaton 17:30-tól kezdődik. A vármegyei első osztályban a körmendi FC a Csepreg SE vendége lesz vasárnap 17:30-tól.
3: Időjárás jelentés.
4: Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Mérséklődik, helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
3: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolhat.

Újra itt vagyok, folytatódik a délután a 99.8-on. Szép napot mindenkinek, Tóth Cili vagyok, és egészen 5-ig leszek itt az éterben. Jordó Reynolds on a Bad, Horváth Tamás, valamint Pink indították az órát. Ava Max-szal pedig megyünk tovább, indul a Kill It Queen című újdonság, rád hangolva.

Savage Love, ez a jó kis dal forgott az elmúlt percekben, itt a 99.8-on augusztus 11-én, amikor is a Zsuzsannák és a Tiborcok ünneplik névnapjukat, Isten éltesse valamennyiüket, illetve mindenkit, aki ma ünnepel, és ezen a napon egy méltán híres helyi szülöttünket is köszöntjük, nem más, mint Fodor Sándor író, újságíró, hiszen ezen a napon ünnepli ő is a születésnapját, úgyhogy innen az éteren keresztül is Isten éltesse még nagyon sokáig. És hogyha már augusztus 11-én tartunk, egy különleges évfordulóról is érdemes megemlékezni. 1999-ben éppen ezen a napon volt teljes napfogyatkozás Magyarországon. Holnap sem maradunk égi látványosság nélkül, augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz látható nálunk, ráadásul különleges időpontban, hiszen a lemenő napot fogja eltakarni részlegesen a hold. Szóval holnap napnyugtakor érdemes lesz az eget figyelni, de természetesen megfelelő napvédő szemüveg. És visszakanyarodva a mai ünneplőkre, még egyszer Isten éltesse valamennyiüket, Carlos Santana és Grupo Frontera tavaly is sikere szól, elsősorban nekik a folytatásban itt a 99.8-on, ez nem más, mint a Mire Tiro. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend FM. Programajánló.
1: Egy érdekes programra invitálom a hallgatókat a folytatásban, ugyanis, hogyha azt szeretnénk, hogy Görmend nyáron is élhető és elviselhető maradjon, akkor érdemes megnézni, hogy hol mennyire forró a város. Erre pedig augusztus 14-én pénteken az Árnyék séta keretében lehetőség is lesz. Ugyanis Görmend város önkormányzata és az Energia Klub közös programján szakmai vezetéssel járhatjuk be a belvárost, közben pedig hőkamerával is megvizsgálják, hogy melyek a kellemesebb árnyékos részek, és hol melegszik túl igazán a környezet. Célja ennek a programnak nem csak az, hogy feltérképezzék a problémákat, hanem az is, hogy közösen gondolkodjunk azon, hogy hogyan lehetne még élhetőbb a város a forró nyári napokon. A program tehát még egyszer augusztus 14-én, pénteken délután 2 órakor indul a polgármesteri hivatal elől.

A séta pedig körülbelül egy órás, amelynek a végén egy kötetlen beszélgetésre is lehetősége lesz a résztvevőknek. Szóval ez nem egy egyszerű városi séta lesz, hanem lehetőség arra, hogy együtt nézzük meg, hogy hol jó körmenden árnyékban lenni, hogyan tehetnénk ezt még kellemesebbé.

Los Frequencies, elődőések, Samba the Doors közös a Back to You forgatnálunk itt a 99.8-on, hamarosan pedig ismét Lakosi Gabi érkezik ide a stúdióba, hozza háromkor a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza, jó zenékkel, érdekességekkel, hasznos infókkal, a hírek után is tartsanak velem. Kygo és Cult of Fate legfrissebbje, a That's When You Know pedig forog még nálunk itt a 99.8-on, a hírek előtt jó rádiózást! Mamu.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Dienes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Épül a gyerekjátszó és a sakkasztal a főtéren. Csak nem 80%-os lesz a napfogyatkozás a környékünkön. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött a gyerekjátszó és a sakkasztal kialakítása a körmendi főtéren, közölte dr. Szabó Barna a polgármester közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a kivitelező jelezte, hogy a játszóelemeket a beton kötési ideje, valamint a jelenlegi nagy meleg miatt a munkálatok befejezése után sem lehet azonnal használni. A polgármester arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban még ne használják azokat, a használatba vétel pontos időpontjáról a következő napokban részletes tájékoztatást ad a városvezetés. Jön az év legizgalmasabb csillagászati eseménye. Részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk augusztus 12-én szerdán. Megyénkből 19 óra 22 perctől figyelhetjük meg a jelenséget, amelynek hozzávetőleg 79%-os lesz a mértéke. A napfogyatkozás csak megfelelő szemvédelem mellett szabad követni, hangsúlyozza Hegyi Norbert, a Győri Széchenyi Egyetem adjunktusa, a Hegyheti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja.
7: Fedettségnek a maximuma az 20 óra 7 perc körül várható. Ez olyankor következik be, amikor a hold a föld és a nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a napot. Különleges élmény, mert ilyen naplementét, hogy egy nagy sarló lesz a napnak a formája, és az nyugszik, nagyon ritkán lehet látni. Hogyha a napot nézzük, akkor csak speciális, különleges napfogyatkozás megfigyelő szemüveget kell használnunk, vagy DIN 14-es hegesztőn szűrőn keresztül. Házi barkácsolt eszközök azok veszélyesek mind a látásra, mind az egészségre, míg az automata sötétedésű hegesztőpajzsot sem szabad ilyenkor használni.
6: Falunapot rendeznek szombaton Egyházas Hollóson, ahol zenés, családi programokkal, koncertekkel várják a település lakóit és a vendégeket. A falunap főzőversenyek kezdődik, a napot 21 órától hajnalig tartó szabadtéri mulatság zárja. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, a kiegészítő programok között légvár, ugrálóvár és tűzoltóautó bemutató is szerepel. Vádat emeltek egy Vasváron súlyos balesetet okozó autós ellen. A férfi 2025 áprilisában a Petőfi Sándor utcában nem adott elsőbséget a védett úton érkező teherautónak. A A teherautó vezetője vészfékezett, ennek ellenére a két jármű összeütközött. A balesetben a személyautó sofőrje és utasa is súlyos sérülést szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi járásbíróság dönt. 8 felkészülési mérkőzést játszik a 2026-27-es bajnoki idény kezdete előtt az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, közölte a klub. A körmendiek augusztus 22-én a Zalakerámia ZTKK ellen kezdik a felkészülési mérkőzések sorát. A találkozót zárt kapuk mögött rendezik. Az Aegis Körmend szeptember 26-án kezdi meg a bajnoki szereplését, amikor az Albafehérvár vendégeként lép pályára. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő a kormány Facebook oldalán. A kormány szóvivő videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Láz helyett hűtéssel védekeznek a kórokozók ellen az erdélyi béka ebihalai. Elsőként mutatták ki a kórokozók elleni úgynevezett viselkedési hüllés jelenségét, változó testhőmérsékletű gerincesekben az ELTE kutatói. Az erdélyi béka ebihalain végzett kísérlet eredménye szerint a fertőzések ellen általánosan ismert viselkedési lázzal szemben a vírusos kétéltűek testhőmérsékletük csökkentésével veszik fel a harcot. A gerinces állat vírusfertőzés hatására nem melegebb, hanem hűvösebb környezetet keres, hogy a testhőmérsékletét szabályozza. Három oroszlán pusztult el a rendkívüli hőség miatt egy japán állatkertben július vége óta, miközben több másik állatnál is a hőstressz jeleit tapasztalták. Az augusztus eleje óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem az állatkertek lakóit is komoly próbatétel elé állítja. Az oroszlánok ugyan a melegebb éghajlathoz alkalmazkodott állatok hírében állnak, a tartósan magas hőmérséklet azonban számukra is veszélyes lehet. A szokatlanul forró időjárás Japán mellett Ázsia más részeit is érinti.
5: Sporthírek.
6: Bronzérmet szerzett Fabien Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid alkott a magyar csapat a 4x1500 méteres nyíltvízi váltóversenyben a Párizsi Európa-bajnokságon. A magyar nyíltvízi csapat ezzel 7 éremmel egy aranyjal, 5 ezüsttel és egy bronzzal zárta a Párizsi Európa-bajnokságon.
5: Időjárás jelentés.
6: Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Mérséklődik, helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
5: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
4: Körmend FM.
5: Ebben az órában is rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágókép. Fekszem a járdán, ezt a

pontosan 4:44 egy újabb órája indult el a délutánunknak itt a 99.8-on. Én továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, 5-ig leszek itt önökkel az éterben, és a folytatásban is hozom a jobbnál jobb zenéket, na meg azok jó néhány kis érdekességet is. Aerosmith klasszikusa, a Living on the Edge forgott az elmúlt percekben, Imagine Dragons pedig érkezik a Symphony-val. A folytatásban ezt almost nálunk, jó rádiózást!

Olivia, Ricky Martin és Archangel legfrissebbje szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Egy kicsit visszakanyarodok az időjárásra, ami ugye az elmúlt időszakban bennünket sem kímélt, hiszen jóval szárazabb, melegebb és asszályosabb időben van részünk. És bár egy kis fellélegzés jöhet a mostani kánikula után, a hosszabb távú kilátások azonban kevésbé biztatóak. A kutatók szerint ugyanis szokatlanul gyorsan erősödik az idei El Niño, amely a következő hónapokban újabb hőhullámokat, asszályokat és egyes térségekben szélsőséges esőzéseket is okozhat. Az El Niño a csendes óceán trópusi térségének természetes éghajlati jelensége, amely megváltoztatja a légköri áramlásokat és a csapadék eloszlását, és a mostani esemény különösen erősnek ígérkezik. Augusztus elején a csendes óceán keleti részén helyenként 2,6 Celsius fokkal volt melegebb, a felszíni víz a megszokottnál. A klímakutatók szerint az idei El Niño ilyen korai szakaszban még soha nem volt ennyire erős, és a modellek alapján 2026 végén érheti el a csúcspontját. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Föld már most jóval melegebb, mint az előző nagy 1997-98-as El Niño idején. Ez azt jelentheti, hogy az idei jelenség még inkább ráerősíthet a már egyébként is egyre gyakoribb szélsőséges időjárásra. Vagyis hiába enyhülhet hamarosan a hőség, 2026 hátralévő része még tartogathat néhány időjárási meglepetést.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
6: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lép vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
8: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Birdie, és a képi hárap szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Újabb Barbie babát dobott piacra a Mattel, ezúttal pedig Whitney Houston legendás pályafutása előtt tisztelegnek. A Barbie Signature kollekció különleges darabja az énekesnő ikonikus megjelenését idézi meg, mégpedig az I Wanna Dance With Somebody című dal legendás videóklipjéből. A baba a Whitney A. Houston Legacy Foundation elnökével, tehát Houstonnal együttműködésben készült, úgyhogy a tervezők igyekeztek a lehető legrészletesebben visszaadni az énekesnő jellegzetes stílusát. A babát pedig augusztus 8-án mutatták be Atlantába, a Whitney Houston születésnapjához kapcsolódó jótékonysági esemény keretein belül, ahol egyébként a fiatalok oktatásának támogatására gyűjtenek, ehhez pedig a Barbie Dream Gap Project is hozzájárul. Hazánkban is elérhető lesz a Whitney Houston Barbie, mégpedig nyár végétől az ország egyik legnagyobb játékáruház online kínálatában, úgyhogy ha valaki szeretné megszerezni, megkaparintani a gyűjteményébe, akkor érdemes mindenképpen ezt észben tartani. Nálunk pedig a legendás énekesnő egy sikere szól a folytatásban, ami nem más, mint az I'm Your Baby Tonight. Jó rádiózást!

99.8 Görmend FM. Rákhangolva!

Egy újabb óra végéhez közelítünk, Lakosi Gabi vált a stúdióban. Hozza 4 órakor a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök vissza délutánunk utolsó órájával. Önök sem menjenek nagyon messzire a készülékektől.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Táborok, élő koncert, rengeteg vízparti program, és persze különleges akciók. Ez a kínálat ezen a héten Körmenden, a Muse Fun and Wellness Parkban. Hozzuk a részleteket és Dercsényi Orsi programigazgatóval.
2: Ezen a héten is rengeteg élménnyel várjuk a vendégeket. Folytatódik a Muse Splash nyári gyerek táborunk. Minden nap lesz habparti, emellett kertmozival, jogával, zenés medenceparti programokkal, óriás darts focival és esti DJ programmal is készülünk. Ráadásul hétfőn elindul a Szomszéd Városok Hete elnevezésű akciónk is.
1: Ez mit takar pontosan?
2: Augusztus 10 és 14 között minden nap egy-egy környékbeli város lakóinak biztosítunk 20%-os kedvezményt a fürdőbelépő árából. Hétfőn a szombathelyieket, kedden a zalaegerszegieket, szerdán a szentgotthárdiakat, csütörtökön a vasváriakat, pénteken pedig a körmendieket várjuk kedvezményesen. Az akció igénybevételéhez mindössze a lakcímkártyát kell felmutatni. A pénteki 20%-os kedvezmény a körmendi lakosoknak járó állandó kedvezménnyel is összevonható. Érdemes tehát kihasználni ezt a lehetőséget és eltölteni nálunk egy kellemes nyári napot.
1: Megszokhattuk már ezen a nyáron, hogy hétköznaponként is rengeteg a program. Biztos ezen a héten is ez vár ránk.
2: A hétköznapokon délután 3 órakor habpartival várjuk a fürdőzőket. Kedden este 6 órától, majd szombaton reggel 9 órától trióga, Dakos, Solymos Janikóval, a hotel Zenkertjében. Szerdán este kertmozival készülünk, ahol a Vespa, az Olasz Álom című filmet fogjuk vetíteni.
1: Csütörtökön pedig ismét különleges élő szabadtéri koncert.
2: Délután 3 órától Kökény Lali és Jász Andris zenél a Tómedencénél. Igazi nyári medenceparti hangulatra készülünk. A vendégek fürdőzés és pihenés közben élvezhetik ezt az élő zenét. A program a napi fürdőbelépővel látogatható. Péntek óriás darts focit lehet majd kipróbálni, este 9 órától éjfélig pedig DJ Mateo gondoskodik a hangulatról a Laterazzán. Szombaton és vasárnap is 2 habpartit tartunk, szombat este pedig ismét kertmozizunk, ezúttal a Gucci című filmet fogjuk levetíteni a nagy érdeműnek.
1: Folyamatosak a táborok és a gyermekprogramok is a Muse-ban.
2: Igen, ezen a héten is sok gyermek tölti nálunk a meleg nyári napokat. Fürdéssel, játékkal, kincskereséssel, gyerekjógával, mozival, bowlinggal, és rengeteg közös élménnyel készülünk nekik. Nagyon örülünk, hogy idén is ilyen nagy az érdeklődés a táboraink iránt.
1: Hol találhatunk részleteket az imént felsorolt programokról?
2: Érdemes követni a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát, ahol folyamatosan közzétesszük a programokat és az esetleges változásokat. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban. Ezen a héten is érdemes lesz ellátogatni hozzá.
1: Dercsényi Orsival, a Körmendi Létesítmény programigazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszály. Az éjszaka élővilágát mutatták be Körmenden. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszályvasban. Elkeserítő meteorológiai adatokat hozott az idei július vasban. Szombathely térségében csaknem 4-szer több víz párolgott el, mint amennyi csapadék hullott. A Hungaromet helyi észlelője Pétervári Tibor szerint ez jól mutatja, milyen rendkívüli száraz volt eddig a nyár.
4: Fákon is látszik már, hogy dobják el a leveleiket, mintha ősz lenne, sarkulnak és összefonnyadnak a levelek. De már a gyümölcsfákon is látszik ez a kertekben. Ugye minél szárazabb a talaj, annál gyorsabban melegszik föl. És hát a jövőképet nézve is, még a netet is a növényzetnek, hát nem tudom hogyan, de valahogy át kéne vészelni. Ilyenkor már azért ilyen 450 mm-nek kellene itt lenni az éves csapadéknak. Az őrségi területeken bőven 500 fölött. Most ilyen 250-260 van. Kritikus az volt, hogy március-áprilisban nagyon kevés volt. Onnan indította már meg ezt az egész folyamatot. Tehát ez egy hosszan gyűrűző, egymás gerjesztő folyamat.
3: A Rába éjszakai élővilágát mutatták be Körmenden. Kérészekkel, éjjeli lepkékkel és denevérekkel ismerkedhettek az érdeklődők a Rába Virágzás Éjszakája elnevezésű természetismereti programon szombaton Körmenden. Pogács Mónika információi következnek.
5: A rendezvényre Vas mellett a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevők. A több állomásból álló sötétedéstől az éjszakába nyúló program középpontjában a Rába rejtett élővilága és az éjszakai életmódú állatok álltak. A fiatalok és felnőttek szakemberek vezetésével ismerhették meg a folyó környezetének kevéssé látható élőlényeit. Az egyik helyszínen dr. Kriska György ökológus a kérészek életéről tartott bemutatót. A résztvevők megismerhették a Dunavirágként ismert kérészfaj életmódját, a megmentésükre irányuló természetvédelmi kezdeményezéseket, valamint a fényszennyezés jelentette veszélyeket. Dr. Szinetár Csaba zoológus a Rába víz alatti élővilágát mutatta be interaktív foglalkozásokon. A program résztvevői ezt követően a Dunavirág kérészek tömeges rajzását is megfigyelhették. Az éjszakai lepkéket Berenek Tamás zoológus segítségével tanulmányozhatták az érdeklődők. Speciális fényforrással csalogatták a lepkéket a helyszínre, így a résztvevők közelről is megfigyelhették a kevéssé ismert fajokat. A program negyedik állomásán dr. Zsebők Sándor biológus műszerek segítségével tette hallhatóvá a környéken élő denevérek és éjszakai madarak hangjait. A résztvevők ennek segítségével azonosíthatták a körülöttük repülő állatokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők szakemberek segítségével közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a Rába éjszakai élővilágáról, és felhívják a figyelmet a folyó természeti értékeire, valamint azok védelmére.
3: Teltház előtt vetítették a VUK című magyar rajzfilmet a körmendi kastélykertben, egy szabadtéri kertmozi keretében. A szervezők beszámolója szerint a rendezvény iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Szabadtéri filmvetítést még kínál a körmendi művelődési központ az érdeklődőknek augusztusban. Augusztus 21-én a Papa Pia című magyar zenés vígjátékot láthatja a közönség a várkerti szabadtéri moziban. YouTube csatornát indított a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia. Az új online felületet a közösség tájékoztatására hozták létre. Az új csatorna a későbbiekben lehetőséget biztosíthat arra, hogy a körmendi katolikus közösség eseményeihez és programjaihoz kapcsolódó videós tartalmak szélesebb körhöz eljutassanak. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók, a rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a Mohu az MT-vel. A Mohu mosolyra váltó programjának köszönhetően a fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Czerny Alapítvány, a beteg koraszülöttek gyógyításáért gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyerekfalvak munkáját. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Fehér Boglárka hangsúlyozta, a hőség okozta kiszáradás a menstruációs görcsöket is fokozhatja, ezért különösen fontos a napi 2-3 liter folyadék, valamint az elvesztett elektrolitok köztük a nátrium, kálium és a magnézium pótlása. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alkuf folyamatot. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Trump azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádjának tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget.
0: Sporthírek.
3: Indul a vasi labdarúgó bajnokság, a vármegyei másodosztályban a Tuti Textil Körmend VS-e a Csákány Dorosztói KS otthonába utazik. A meccs szombaton 17:30-tól kezdődik. A vármegyei első osztályban a Körmendi FC a Csepreg SE vendége lesz vasárnap 17:30-tól.
0: Időjárás jelentés.
3: Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Mérséklődik helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: És most A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. 5 órában is rád hang.

Elindult a délutánunk utolsó órája, és itt a 99.82 perccel 4:05 előtt járunk, én pedig továbbra is Lóczi vagyok, tartsanak velem, mert csak alig 45 percnyi időnk van hátra. Molly and Silent Eddie és Enrique Iglesias indították az órát, a folytatásban pedig Miley Cyrus érkezik, tőle szól a Malibu, valamint itt lesz majd J Balvin, Amber Mark és Travis Barker közöse is, a Jump. Jó rádiózást!

G-Bovin, Amber Mark és Travis Barker, Jump című legfrissebbje szólt az elmúlt percekben. Itt a 99-81 régi klasszikus ismételten új köntösbe, bújtatva, újra hangszerelve. Nagyon jó kis nyári sláger lett belőle. Egyébként az idei foci VB egyik hivatalos dalának is ezt választották. A folytatásban pedig megyünk tovább, hiszen az augusztus rengeteg újdonságot hoz, legalábbis a zenei fronton. Hivatalossá vált a pop történelem egyik régóta várt kollaborációja, Madonna és Kylie Minogue közös dala, Love Sensation megérkezett. A felvétel Madonna legutóbbi klub hangzású Confession 2 albumának világába illeszkedik. A két ikon a hétvégi amsterdami World Pride-on együtt is színpadra állt, ahol az új verziót meglepetésként mutatták be. Aztán új koncertalbumot adott ki a 21 Pilots, a zenekar korábbi koncertfilmjének teljes hanganyaga hallgatható meg. Az albumon a 21 dalos kiadvány több mint 65 ezer rajongó előtt rögzítették még Mexikó városban a The Clancy World Tour egyik állomásán. A lemezen az újabb dalok mellett olyan közönség kedvencek is szerepelnek, mint a Heathens, a Ride és a Stressed Out. A zenekar ráadásul már holnap, azaz augusztus 12-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán is fellép. Alex Warren új dala pedig egyenesen egy szerelmi vallomás, a Grammy jelölt énekes a Rescuer című számmal vezeti fel az augusztus 28-án érkező Wild Child című második albumát. A dalt feleségének írta, akinek elmondásra szerint a legnehezebb időszakokban is rengeteget köszönhet. Az új album Warren szerint a személyesebb és érettebb lesz, valamint a veszteség, a gyász és a gyógyulás témáját is feldolgozza. A hazai zenerajongóknak is jut újdonság, tehát nem csak a külföldi palettán érkezik ebben a hónapban újdonság, hanem itthon is. A Skyme és Palmi AKC Misivel és AKC Krettával közösen készített el az órák óta című új dalt. A trap alapokat dalamos gitár és zongora témák egészítik ki, úgyhogy igazi nyári késvesti hangulatot kapott a szám. A páros pedig az elmúlt években egyre nagyobbat lépett előre a hazai szintéren, legújabb daluk ismét egy kicsit más oldalát mutatja meg a formációnak. Szóval ebben a hónapban is érkeztek, na meg érkeznek még újdonságok a zenei palettán. Nálunk pedig a folytatásban, hogyha más szóba került a 21 Pilots, akkor érkezik a Ride. Jó rádiózást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: csak húztam, húztam, húztam magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam után. Magam után.
1: 99.8 Körmend FM.

Major Lazer és Fuse Edge, és a Light It Up szólt a 99.8-on a folytatásban. Kerry Hilson és Akon közöse szól 2009-ből, ez nem más, mint a Change Me. Itt lesz Lauren Spencer Smith tavalyi sikere, a Prey, előttük pedig Benzombontól indul a Sorry I'm Here For Someone Else. Jó rádiózást!

És elérkeztünk a mai délutánunknak a végéhez. Lakossi Gabi vált mindjárt itt a stúdióban hozza a legfontosabb híreket, infókat 5-kor, majd pedig a folytatásban is szólnak a jó zenék, úgyhogy érdemes lesz itt maradni a 99.8 hullámhoztán. Holnap pedig ugyancsak 1 és 5 óra közt leszek itt az éterben, úgyhogy számítok akkor is a figyelmükre. Mára pedig köszönöm, hogy itt voltak velem az elmúlt 4 órában. Tóth Cilit hallották. További szép estét kívánok mindannyiuknak, és persze jó rádiózást, velünk holnap találkozunk.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Kóbor Léna édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Épül a gyerekjátszó és a sakkasztal a főtéren. Csak nem 80%-os lesz a napfogyatkozás a környékünkön. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött a gyerekjátszó és a sakkasztal kialakítása a körmendi főtéren, közölte dr. Szabó Barna a polgármester közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a kivitelező jelezte, hogy a játszóelemeket a beton kötési ideje, valamint a jelenlegi nagy meleg miatt a munkálatok befejezése után sem lehet azonnal használni. A polgármester arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban még ne használják azokat, a használatba vétel pontos időpontjáról a következő napokban részletes tájékoztatást ad a városvezetés. Jön az év legizgalmasabb csillagászati eseménye. Részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk augusztus 12-én szerdán. Megyénkből 19 óra 22 perctől figyelhetjük meg a jelenséget, amelynek hozzávetőleg 79%-os lesz a mértéke. A napfogyatkozás csak megfelelő szemvédelem mellett szabad követni, hangsúlyozza Hegyi Norbert, a Győri Széchenyi Egyetem adjunktusa, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja.
5: Fedettségnek a maximuma az 20 óra 7 perc körül várható. Ez olyankor következik be, amikor a hold a föld és a nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a napot. Különleges élmény, mert ilyen naplementét, hogy egy nagy sarló lesz a napnak a formája, és az nyugszik, nagyon ritkán lehet látni. Hogyha a napot nézzük, akkor csak speciális, különleges napfogyatkozás megfigyelő szemüveget kell használnunk, vagy DIN 14-es hegesztőszűrőn keresztül. Házi barkácsolt eszközök azok veszélyesek mind a látásra, mind az egészségre, míg az automata sötétedésű hegesztőpajzsot sem szabad ilyenkor használni.
4: Falunapot rendeznek szombaton egyházas hollóson, ahol zenés, családi programokkal, koncertekkel várják a település lakóit és a vendégeket. A falunap főzőversenyek kezdődik, a napot 21 órától hajnalig tartó szabadtéri mulatság zárja. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, a kiegészítő programok között légvár, ugrálóvár és tűzoltóautó bemutató is szerepel. Vádat emeltek egy Vasváron súlyos balesetet okozó autós ellen. A férfi 2025 áprilisában a Petőfi Sándor utcában nem adott elsőbséget a védett úton érkező teherautónak. A teherautó vezetője vészfékezett, ennek ellenére a két jármű összeütközött. A balesetben a személyautó sofőrje és utasa is súlyos sérülést szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt. 8 felkészülési mérkőzést játszik a 2026-27-es bajnoki idény kezdete előtt az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapata, közölte a klub. A körmendiek augusztus 22-én a Zalakerámia ZTKK ellen kezdik a felkészülési mérkőzések sorát. A találkozót zárt kapuk mögött rendezik. Az Égisz Körmend szeptember 26-án kezdi meg a bajnoki szereplését, amikor az Albafehérvár vendégeként lép pályára. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány Facebook oldalán. A kormány szóvívő videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Láz helyett hűtéssel védekeznek a kórokozók ellen az erdélyi béka ebihalai. Elsőként mutatták ki a kórokozók elleni úgynevezett viselkedési hüllés jelenségét, változó testhőmérsékletű gerincesekben az ELTE kutatói. Az erdélyi béka ebi halain végzett kísérlet eredménye szerint a fertőzések ellen általánosan ismert viselkedési lázzal szemben a vírusos kétéltűek testhőmérsékletük csökkentésével veszik fel a harcot. A gerinces állat vírusfertőzés hatására nem melegebb, hanem hűvösebb környezetet keres, hogy a testhőmérsékletét szabályozza. Három oroszlán pusztult el a rendkívüli hőség miatt egy japán állatkertben július vége óta, miközben több másik állatnál is a hőstressz jeleit tapasztalták. Az augusztus eleje óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem az állatkertek lakóit is komoly próbatétel elé állítja. Az oroszlánok ugyan a melegebb éghajlathoz alkalmazkodott állatok hírében állnak, a tartósan magas hőmérséklet azonban számukra is veszélyes lehet. A szokatlanul forró időjárás Japán mellett Ázsia más részeit is érinti.
3: Sporthírek.
4: Bronzérmet szerzett Fabien Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid alkotta magyar csapat a 4x1500 méteres nyíltvízi váltóversenyben a Párizsi Európa-bajnokságon. A magyar nyíltvízi csapat ezzel 7 éremmel egy aranyjal 5 ezüsttel és egy bronzzal zárta a Párizsi Európa-bajnokságon.
3: Időjárás jelentés.
4: Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Mérséklődik helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
4: A málna.
3: És melyik a legízesebb?
4: A szamóca.
3: És melegben a legjobb szomjoltó?
4: A citrusmix.
3: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
5: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suri. Körmend, Diemes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszály. Az éjszaka élővilágát mutatták be Körmenden. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszályvasban. Elkeserítő meteorológiai adatokat hozott az idei július vasban. Szombathely térségében csaknem 4-szer több víz párolgott el, mint amennyi csapadék hullott. A Hungaromet helyi észlelője Pétervári Tibor szerint ez jól mutatja, milyen rendkívüli száraz volt eddig a nyár.
7: Fákon is látszik már, hogy dobják el a leveleiket, mintha ősz lenne, sárgulnak és összefonnyadnak a levelek. De már a gyümölcsfákon is látszik ez a kertekben. Ugye minél szárazabb a talaj, annál gyorsabban melegszik föl. És hát a jövőképet nézve is, még a netet is a növényzetnek, hát nem tudom hogyan, de valahogy át kéne vészelni. Ilyenkor már azért ilyen 450 mm-nek kellene itt lenni az éves csapadéknak. Az Őrségi területeken bőven 500 fölött. Most ilyen 250-260 van. Kritikus az volt, hogy március-áprilisban nagyon kevés volt. Onnan indította már meg ezt az egész folyamatot. Tehát ez egy hosszan gyűrűző, egyvas gerjesztő folyamat.
6: A Rába éjszakai élővilágát mutatták be Körmenden. Kérészekkel, éjjeli lepkékkel és denevérekkel ismerkedhettek az érdeklődők a Rába Virágzás éjszakája elnevezésű természetismereti programon szombaton Körmenden. Pogács Mónika információi következnek.
8: A rendezvényre Vas mellett a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevők. A több állomásból álló sötétedéstől az éjszakába nyúló program középpontjában a Rába rejtett élővilága és az éjszakai életmódú állatok álltak. A fiatalok és felnőttek szakemberek vezetésével ismerhették meg a folyó környezetének kevéssé látható élőlényeit. Az egyik helyszínen dr. Kriska György ökológus a kérészek életéről tartott bemutatót. A résztvevők megismerhették a Dunavirágként ismert kérészfaj életmódját, a megmentésükre irányuló természetvédelmi kezdeményezéseket, valamint a fényszennyezés jelentette veszélyeket. Dr. Szinetár Csaba zoológus a Rába víz alatti élővilágát mutatta be interaktív foglalkozásokon. A program résztvevői ezt követően a Dunavirág kérészek tömeges rajzását is megfigyelhették. Az éjszakai lepkéket Berenek Tamás zoológus segítségével tanulmányozhatták az érdeklődők. Speciális fényforrással csalogatták a lepkéket a helyszínre, így a résztvevők közelről is megfigyelhették a kevéssé ismert fajokat. A program negyedik állomásán dr. Zsebők Sándor biológus műszerek segítségével tette hallhatóvá a környéken élő denevérek és éjszakai madarak hangjait. A résztvevők ennek segítségével azonosíthatták a körülöttük repülő állatokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők szakemberek segítségével közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a rába éjszakai élővilágáról, és felhívják a figyelmet a folyó természeti értékeire, valamint azok védelmére.
6: Teltház előtt vetítették a Vuk című magyar rajzfilmet a körmendi kastélykertben, egy szabadtéri kertmozi keretében. A szervezők beszámolója szerint a rendezvény iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Szabadtéri filmvetítést még kínál a körmendi művelődési központ az érdeklődőknek augusztusban. Augusztus 21-én a Papa Pia című magyar zenés vígjátékot láthatja a közönség a várkerti szabadtéri moziban. YouTube csatornát indított a körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia. Az új online felületet a közösség tájékoztatására hozták létre. Az új csatorna a későbbiekben lehetőséget biztosíthat arra, hogy a körmendi katolikus közösség eseményeihez és programjaihoz kapcsolódó videós tartalmak szélesebb körhöz eljutassanak. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltó rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a Mohu az MT-vel. A Mohu mosolyra váltó programjának köszönhetően a fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Czerny Alapítvány, a beteg koraszülöttek gyógyításáért gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyerekfalvak munkáját. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Fehér Boglárka hangsúlyozta, a hőség okozta kiszáradás a menstruációs görcsöket is fokozhatja, ezért különösen fontos a napi 2-3 liter folyadék, valamint az elvesztett elektrolitok köztük a nátrium, kálium és a magnézium pótlása. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alkú folyamatot. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Trump azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádjának tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget.
5: Sporthírek.
6: Indul a vasi labdarúgó bajnokság, a vármegyei másodosztályban a Tuti Textil Körmend VS-e a Csákány Dorosztói KS otthonába utazik. A meccs szombaton 17:30-tól kezdődik. A vármegyei első osztályban a körmendi FC a Csepreg SE vendége lesz vasárnap 17:30-tól.
5: Időjárás jelentés.
6: Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Mérséklődik helyenként, átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
5: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Beázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfeled

0: Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Én is látom, hogy a világ rossz. Nem tudom, lesz-e még világos. De ha sötét is ez a világ,

0: hogy az idővel fújna attól ne félj, én beléd szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra. Csak forgunk, nem húz le az élet súlya. Csak forgunk.

0: újra.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
2: Mindjárt folytatjuk.
3: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám következik.
4: Táborok, élő koncert, rengeteg vízparti program és persze különleges akciók. Ez a kínálat ezen a héten Körmenden, a Muse Fun and Wellness Parkban. Hozzuk a részleteket és Dercsényi Orsi programigazgatóval.
5: Ezen a héten is rengeteg élménnyel várjuk a vendégeket. Folytatódik a Muse Splash nyári gyerektáborunk. Minden nap lesz habparti, emellett kertmozival, jogával, zenés medenceparti programokkal, óriás darts focival és esti DJ programmal is készülünk. Ráadásul hétfőn elindul a Szomszéd Városok Hete elnevezésű akciónk is.
4: Ez mit takar pontosan?
5: Augusztus 10 és 14 között minden nap egy-egy környékbeli város lakóinak biztosítunk 20%-os kedvezményt a fürdőbelépő árából. Hétfőn a szombathelyieket, kedden a zalaegerszegieket, szerdán a szentgotthárdiakat, csütörtökön a vasváriakat, pénteken pedig a körmendieket várjuk kedvezményesen. Az akció igénybevételéhez mindössze a lakcímkártyát kell felmutatni. A pénteki 20%-os kedvezmény a körmendi lakosoknak járó állandó kedvezménnyel is összevonható. Érdemes tehát kihasználni ezt a lehetőséget és eltölteni nálunk egy kellemes nyári napot.
4: Megszokhattuk már ezen a nyáron, hogy hétköznaponként is rengeteg a program. Biztos ezen a héten is ez vár ránk.
5: A hétköznapokon délután 3 órakor habpartival várjuk a fürdőzőket. Kedden este 6 órától, majd szombaton reggel 9 órától trióga Dakos Solymos Janikóval a Hotel Zen kertjében. Szerdán este kertmozival készülünk, ahol a Vespa, az Olasz Álom című filmet fogjuk vetíteni.
4: Csütörtökön pedig ismét különleges, élő szabadtéri koncert.
5: Délután 3 órától Kökény Lali és Jász Andris zenél a Tómedencénél. Igazi nyári medenceparti hangulatra készülünk, a vendégek fürdőzés és pihenés közben élvezhetik ezt az élő zenét. A program a napi fürdőbelépővel látogatható. Péntek óriás darts focit lehet majd kipróbálni, este 9 órától éjfélig pedig DJ Mateo gondoskodik a hangulatról a Laterazzán. Szombaton és vasárnap is két habpartit tartunk, szombat este pedig ismét kertmozizunk, ezúttal a Gucci című filmet fogjuk levetíteni a nagy érdeműnek.
4: Folyamatosak a táborok és a gyermekprogramok is a Muse-ban.
5: Igen, ezen a héten is sok gyermek tölti nálunk a meleg nyári napokat. Fürdéssel, játékkal, kincskereséssel, gyerekjógával, mozival, bowlinggal, és rengeteg közös élménnyel készülünk nekik. Nagyon örülünk, hogy idén is ilyen nagy az érdeklődés a táboraink iránt.
4: Hol találhatunk részleteket az imént felsorolt programokról?
5: Érdemes követni a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát, ahol folyamatosan közzétesszük a programokat és az esetleges változásokat. Várunk mindenkit szeretettel a Muse Fun and Wellness Parkban. Ezen a héten is érdemes lesz ellátogatni hozzá.
4: Dercsényi Orsival, a Körmendi Létesítmény programigazgatójával beszélgettünk.
1: Reklámot hallottak.
2: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Épül a gyerekjátszó és a sakkasztal a főtéren. Csak nem 80%-os lesz a napfogyatkozás a környékünkön. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött a gyerekjátszó és a sakkasztal kialakítása a körmendi főtéren, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a kivitelező jelezte, hogy a játszóelemeket a beton kötési ideje, valamint a jelenlegi nagy meleg miatt a munkálatok befejezése után sem lehet azonnal használni. A polgármester arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban még ne használják azokat, a használatba vétel pontos időpontjáról a következő napokban részletes tájékoztatást ad a városvezetés. Jön az év legizgalmasabb csillagászati eseménye, részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk augusztus 12-én szerdán. Megyénkből 19 óra 22 perctől figyelhetjük meg a jelenséget, amelynek hozzávetőleg 79%-os lesz a mértéke. A napfogyatkozást csak megfelelő szemvédelem mellett szabad követni, hangsúlyozza Hegyi Norbert, a Győri Széchenyi Egyetem adjunktusa, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja.
0: Fedettségnek a maximuma az 20 óra 7 perc körül várható. Ez olyankor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a napot. Különleges élmény, mert ilyen naplementét, hogy egy nagy sarló lesz a napnak a formája, és az nyugszik, nagyon ritkán lehet látni. Hogyha a napot nézzük, akkor csak speciális, különleges napfogyatkozás megfigyelő szemüveget kell használnunk, vagy DIN-14-es hegesztőszűrőn keresztül. Házi barkácsolt eszközök azok veszélyesek mind a látásra, mind az egészségre, míg az automata sötétedésű hegesztőpajzsot sem szabad ilyenkor használni.
6: Falunapot rendeznek szombaton Egyházas Hollóson, ahol zenés, családi programokkal, koncertekkel várják a település lakóit és a vendégeket. A falunap főzőversenye kezdődik, a napot 21 órától hajnalig tartó szabadtéri mulatság zárja. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, a kiegészítő programok között légvár, ugrálóvár és tűzoltóautó bemutató is szerepel. Vádat emeltek egy Vasváron súlyos balesetet okozó autós ellen. A férfi 2025 áprilisában a Petőfi Sándor utcában nem adott elsőbséget a védett úton érkező teherautónak. A teherautó vezetője vészfékezett, ennek ellenére a két jármű összeütközött. A balesetben a személyautó sofőrje és utasa is súlyos sérülést szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt. 8 felkészülési mérkőzést játszik a 2026-27-es bajnoki idény kezdete előtt az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata, közölte a klub. A körmendiek augusztus 22-én a Zalakerámia ZTKK ellen kezdik a felkészülési mérkőzések sorát. A találkozót zárt kapuk mögött rendezik. Az Aegis Körmend szeptember 26-án kezdi meg a bajnoki szereplését, amikor az Albafehérvár vendégeként lép pályára. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő a kormány Facebook oldalán. A kormány szóvivő videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Láz helyett hűtéssel védekeznek a kórokozók ellen az erdélyi béka ebi halai. Elsőként mutatták ki a kórokozók elleni úgynevezett viselkedési hüllés jelenségét, változó testhőmérsékletű gerincesekben az ELTE kutatói. Az erdélyi béka ebi halain végzett kísérlet eredménye szerint a fertőzések ellen általánosan ismert viselkedési lázzal szemben a vírusos kétéltűek testhőmérsékletük csökkentésével veszik fel a harcot. A gerinces állat vírusfertőzés hatására nem melegebb, hanem hűvösebb környezetet keres, hogy a testhőmérsékletét szabályozza. Három oroszlán pusztult el a rendkívüli hőség miatt egy japán állatkertben július vége óta, miközben több másik állatnál is a hőstressz jeleit tapasztalták. Az augusztus eleje óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem az állatkertek lakóit is komoly próbatétel elé állítja. Az oroszlánok ugyan a melegebb éghajlathoz alkalmazkodott állatok hírében állnak, a tartósan magas hőmérséklet azonban számukra is veszélyes lehet. A szokatlanul forró időjárás Japán mellett Ázsia más részeit is érinti.
3: Sporthírek.
6: Bronzérmet szerzett Fabien Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid alkotta magyar csapat a 4x1500 méteres nyíltvízi váltóversenyben a Párizsi Európa-bajnokságon. A magyar nyíltvízi csapat ezzel 7 éremmel egy aranyjal 5 ezüsttel és egy bronzzal zárta a Párizsi Európa-bajnokságot.
3: Időjárás jelentés.
6: Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Mérséklődik, helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszály. Az éjszaka élővilágát mutatták be Körmenden. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszályvasban. Elkeserítő meteorológiai adatokat hozott az idei július vasban. Szombathely térségében csaknem 4-szer több víz párolgott el, mint amennyi csapadék hullott. A Hungaromet helyi észlelője Pétervári Tibor szerint ez jól mutatja, milyen rendkívüli száraz volt eddig a nyár.
2: Fákon is látszik már, hogy dobják el a leveleiket, mintha ősz lenne, sárgulnak és összefonnyadnak a levelek. De már a gyümölcsfákon is látszik ez a kertekben. Ugye minél szárazabb a talaj, annál gyorsabban melegszik föl. És hát a jövőképet nézve is, még a netet is, a növényzetnek, hát nem tudom hogyan, de valahogy át kéne vészelni. De ilyenkor már azért ilyen 450 mm-nek kellene itt lenni az éves csapadéknak. Az őrségi területeken bőven 500 fölött, most ilyen 250-260 van. Kritikus az volt, hogy március-áprilisban nagyon kevés volt. Onnan indította már meg ezt az egész folyamatot. Tehát ez egy hosszan gyűrűző, egyvas gerjesztő folyamat.
1: A Rába éjszakai élővilágát mutatták be Körmenden. Kérészekkel, éjjeli lepkékkel és denevérekkel ismerkedhettek az érdeklődők a Rába Virágzás Éjszakája elnevezésű természetismereti programon szombaton Körmenden. Pogács Mónika információi következnek.
3: A rendezvényre Vas mellett a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevők. A több állomásból álló, sötétedéstől az éjszakába nyúló program középpontjában a Rába rejtett élővilága és az éjszakai életmódú állatok álltak. A fiatalok és felnőttek szakemberek vezetésével ismerhették meg a folyó környezetének kevéssé látható élőlényeit. Az egyik helyszínen dr. Kriska György ökológus a kérészek életéről tartott bemutatót. A résztvevők megismerhették a Dunavirágként ismert kérészfaj életmódját, a megmentésükre irányuló természetvédelmi kezdeményezéseket, valamint a fényszennyezés jelentette veszélyeket. Dr. Szinetár Csaba zoológus a Rába víz alatti élővilágát mutatta be interaktív foglalkozásokon. A program résztvevői ezt követően a Dunavirág kérészek tömeges rajzását is megfigyelhették. Az éjszakai lepkéket Berenek Tamás zoológus segítségével tanulmányozhatták az érdeklődők. Speciális fényforrással csalogatták a lepkéket a helyszínre, így a résztvevők közelről is megfigyelhették a kevéssé ismert fajokat. A program negyedik állomásán dr. Zsebők Sándor biológus műszerek segítségével tette hallhatóvá a környéken élő denevérek és éjszakai madarak hangjait. A résztvevők ennek segítségével azonosíthatták a körülöttük repülő állatokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők szakemberek segítségével közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a Rába éjszakai élővilágáról, és felhívják a figyelmet a folyó természeti értékeire, valamint azok védelmére.
1: Teltház előtt vetítették a Vuk című magyar rajzfilmet a körmendi kastélykertben, egy szabadtéri kertmozi keretében. A szervezők beszámolója szerint a rendezvény iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Szabadtéri filmvetítést még kínál a Körmendi Művelődési Központ az érdeklődőknek augusztusban. Augusztus 21-én a Papa Pia című magyar zenés vígjátékot láthatja a közönség a Várkerti szabadtéri moziban. YouTube csatornát indított a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia. Az új online felületet a közösség tájékoztatására hozták létre. Az új csatorna a későbbiekben lehetőséget biztosíthat arra, hogy a körmendi katolikus közösség eseményeihez és programjaihoz kapcsolódó videós tartalmak szélesebb körhöz eljutassanak. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók, a rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a Mohu az MT-vel. A Mohu mosolyra váltó programjának köszönhetően a fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Czerny Alapítvány, a beteg koraszülöttek gyógyításáért gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyerekfalvak munkáját. A tartós hűség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Fehér Boglárka hangsúlyozta, a hőség okozta kiszáradás a menstruációs görcsöket is fokozhatja, ezért különösen fontos a napi 2-3 liter folyadék, valamint az elvesztett elektrolitok köztük a nátrium, kálium és a magnézium pótlása. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alkú folyamatot. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Trump azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádjának tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget.
0: Sporthírek.
1: Indul a vasi labdarúgó bajnokság, a vármegyei másodosztályban a Tuti Textil Körment VS-e a Csákány Dorosztói KS otthonába utazik. A meccs szombaton 17:30-tól kezdődik. A vármegyei első osztályban a Körmendi FC a Csepreg SL vendége lesz vasárnap 17:30-tól.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Mérséklődik, helyenként átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Épül a gyerekjátszó és a sakkasztal a főtéren. Csak nem 80%-os lesz a napfogyatkozás a környékünkön. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött a gyerekjátszó és a sakkasztal kialakítása a körmendi főtéren, közölte dr. Szabó Barna a polgármester közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a kivitelező jelezte, hogy a játszóelemeket a beton kötési ideje, valamint a jelenlegi nagy meleg miatt a munkálatok befejezése után sem lehet azonnal használni. A polgármester arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban még ne használják azokat, a használatba vétel pontos időpontjáról a következő napokban részletes tájékoztatást ad a városvezetés. Jön az év legizgalmasabb csillagászati eseménye. Részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk augusztus 12-én szerdán. Megyénkből 19 óra 22 perctől figyelhetjük meg a jelenséget, amelynek hozzávetőleg 79%-os lesz a mértéke. A napfogyatkozás csak megfelelő szemvédelem mellett szabad követni, hangsúlyozza Hegyi Norbert, a Győri Széchenyi Egyetem adjunktusa, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja.
2: Fedettségnek a maximuma az 20 óra 7 perc körül várható. Ez olyankor következik be, amikor a hold a föld és a nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a napot. Különleges élmény, mert ilyen naplementét, hogy egy nagy sarló lesz a napnak a formája, és az nyugszik, nagyon ritkán lehet látni. Hogyha a napot nézzük, akkor csak speciális, különleges napfogyatkozás megfigyelő szemüveget kell használnunk, vagy DIN-14-es hegesztőszűrőn keresztül. Házi barkácsolt eszközök azok veszélyesek mind a látásra, mind az egészségre, míg az automata sötétedésű hegesztőpajzsot sem szabad ilyenkor használni.
1: Falunapot rendeznek szombaton Egyházas Hollóson, ahol zenés, családi programokkal, koncertekkel várják a település lakóit és a vendégeket. A falunap főzőversenye kezdődik, a napot 21 órától hajnalig tartó szabadtéri mulatság zárja. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, a kiegészítő programok között légvár, ugrálóvár és tűzoltóautó bemutató is szerepel. Vádat emeltek egy Vasváron súlyos balesetet okozó autós ellen. A férfi 2025 áprilisában a Petőfi Sándor utcában nem adott elsőbséget a védett úton érkező teherautónak. A teherautó vezetője vészfékezett, ennek ellenére a két jármű összeütközött. A balesetben a személyautó sofőrje és utasa is súlyos sérülést szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt. 8 felkészülési mérkőzést játszik a 2026-27-es bajnoki idény kezdete előtt az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapata, közölte a klub. A körmendiek augusztus 22-én a Zalakerámia ZTKK ellen kezdik a felkészülési mérkőzések sorát. A találkozót zárt kapuk mögött rendezik. Az Égisz Körmend szeptember 26-án kezdi meg a bajnoki szereplését, amikor az Albafehérvár vendégeként lép pályára. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány Facebook oldalán. A kormány szóvívő videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Láz helyett hűtéssel védekeznek a kórokozók ellen az erdélyi béka ebihalai. Elsőként mutatták ki a kórokozók elleni úgynevezett viselkedési hüllés jelenségét, változó testhőmérsékletű gerincesekben az ELTE kutatói. Az erdélyi béka ebihalain végzett kísérlet eredménye szerint a fertőzések ellen általánosan ismert viselkedési lázzal szemben a vírusos kétéltűek testhőmérsékletük csökkentésével veszik fel a harcot. A gerinces állat vírusfertőzés hatására nem melegebb, hanem hűvösebb környezetet keres, hogy a testhőmérsékletét szabályozza. Három oroszlán pusztult el a rendkívüli hőség miatt egy japán állatkertben július vége óta, miközben több másik állatnál is a hőstressz jeleit tapasztalták. Az augusztus eleje óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem az állatkertek lakóit is komoly próbatétel elé állítja. Az oroszlánok ugyan a melegebb éghajlathoz alkalmazkodott állatok hírében állnak, a tartósan magas hőmérséklet azonban számukra is veszélyes lehet. A szokatlanul forró időjárás Japán mellett Ázsia más részeit is érinti.
0: Sporthírek.
1: Bronzérmet szerzett Fabien Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid alkotta magyar csapat a 4x1500 méteres nyíltvízi váltóversenyben a Párizsi Európa-bajnokságon. A magyar nyíltvízi csapat ezzel 7 éremmel egy aranyjal, 5 ezüsttel és egy bronzzal zárta a Párizsi Európa-bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Mérséklődik helyenként, átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
3: Ma ismét arról szólunk, 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja, Gergye Rezső és Gergyéné Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parás színpad által előadott darabhoz nyúlnak újra hozzá. A Vépasz társulat mostani színészei közül ketten, Kajtárné Lakatos Gabriella és Cupon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepeket. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma az egyik főszereplővel, Cupon Zsolttal. A darabot augusztus 28-án 19 órakor mutatják be Vépen, de számítanak délvasi helyszínek meghívására is majd. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetés. Check.

0: Ma ismét arról szólunk, 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja, Gergy Erezs és Gergyénész Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parás színpad által előadott darabhoz nyúlnak újra hozzá. A Vépasz társulat mostani színészei közül ketten, Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepeket. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma az egyik főszereplővel, Cuppon Zsolttal. A darabot augusztus 28-án 19 órakor mutatják be Vépen, de számítanak délvasi helyszínek meghívására is majd. Cuppon Zsolttal beszéltünk meg egy interjút, mégpedig egy 40 éves darab felújítása kapcsán. Ez egyfajta időutazás is, ugye, ezt a darabot felújítani. Milyen darabról van szó?
1: Hát abszolút időutazás, számunkra legalábbis. Svajda György himnusz című darabját állítottuk színre 1986-ban, pont 40 évvel ezelőtt. A bemutató az, ha jól emlékszem, valamikor 1986 tavaszán volt Vépen, akkor még községi vagy nagyközségi művelődési házban, majd aztán ezt követően szintén Vépen került megrendezésre a megyei falusi színjátszó találkozó, amin a darabunk hát meglehetősen nagy sikert ért el.
0: Annak idején ki volt a csapat? Miért esett a választás éppen erre a Svajda darabra? Egy kicsit így a kezdeteknél maradjunk még.
1: Hát a klasszikus falusi színjátszástól talán kicsit eltérően a Vépi Parázspad a groteszk és a abszurd irányába fordult. Volt ennek a Svajda himnuszának egy előzménye, mármint a Parázs színpad részéről, ez pedig Czakó Gábor Disznójáték című darab, ez is egy groteszk abszurd színmű volt. És aztán, hogy esett ezt követően Svajdára a választás, illetve a himnuszra, ezt őszintén szólva már nem nagyon tudom. Hát általában a rendező szokott hozni különböző darabokat, és akkor itt ugye Gergy Erezsről van szó, akkor ő volt egyébként a Vépi Művelődési Háznak az igazgatója is egyúttal, és ő szokta prezentálni ezeket a választható műveket. Nem tudom, erre őszintén szólva már így 40 év távlatából nem emlékszem, hogy esett erre a választás, de az szinte egyértelmű volt, hogy így egy kicsit az abszurd és a groteszk irányába folytassuk a munkát legalábbis még egy ideig.
0: Beszéltem a játszó társaddal, Kajtárné Lakatos Gabriellával, aki mondta, hogy a mostani készülő felújított darab, hogy ez megtörténik, hogy lesz előadás ebből, neked is nagy részben köszönhető, mert te is forszíroztad, de ezt úgy látszik, hogy ez egyrészt maradandó előadás volt, jó emlékű előadás, másrészt meg van helye itt a 21. században is.
1: Hát igen. Bennem körülbelül 4 évvel ezelőtt merült fel, hogy esetleg érdemes lehet megpróbálni ezt a darabot újra színre vinni. Hozzáteszem, hogy én az elmúlt, hát most számolnom kell, talán durván 35 évben semmilyen színjátszó csoportban nem tevékenykedtem. El is költöztem a vidékről, én most már Dunapogdányban, a Dunakanyarban élek, és tehát nem volt egy ilyen szakmai folytonosság ennek a dolognak. Mégis egyszer Gabival találkozva felmerült ennek a lehetősége. Akkor Gabi még először kicsit talán húzódozott is. Aztán én sem nagyon forszíroztam ezt a dolgot, míg nem aztán Gergy Erezső 2 évvel ezelőtt keresett meg, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha újra színpadra állítanánk. Aztán megint eltelt 1 év, és jött az újabb megkeresés, hogy na, akkor most nyáron csináljuk meg. És hát így álltunk neki a közös munkának újra.

0: 40 éves darabotóit fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja, Gergy Erezs és Gergyéné Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parás színpad által előadott darabhoz nyúlnak újra hozzá. A Vépasz társulat mostani színészei közül ketten, Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepeket. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója, erről beszélgetek ma az egyik főszereplővel, Cuppon Zsolttal. A darabot augusztus 28-án 19 órakor mutatják be Vépen, de számítanak délvasi helyszínek meghívására is majd.
1: Úgy tudom, hogy az közben eltelt 4 évtizednek a technikai vívmányai sokat segítettek áthidalni ezt a távolságot, lakótávolságot, amit említettél.
2: Igen, ez való igaz. Az első ilyen olvasópróba az online történt. Ugye minden egyes próbára nekem Vépre utazni azért az meglehetősen idő és költségigényes lenne, úgyhogy megpróbáltuk ezt egy kicsit így a digitális technikával áthidalni ezt az óriási távolságot. Összesen 4 napi jelenlét próbánk volt. Ezek nagyon intenzív próbák voltak, és hát a többit azt pedig online próbákkal csináljuk. Hozzátéve egyébként, hogy számomra is meglepetés volt, hogy a szöveg az tűpontosan megmaradt a zsigereinkben. Tehát 40 év távlatából, tényleg őszintén mondom, ráadásul nekem íresen vacak memóriám van, és nekem a próbák azok, amelyek a szövegtudást el tudják mélyíteni. Már 40 évvel ezelőtt is így volt, azóta meg csak romlott. Ez a helyzet, úgyhogy az állapotom ezt a cseppet sem javult e tekintetben, vagy hát e tekintetben sem. Na mindez, a lényeg az, hogy egészen hátborzongató volt számomra azt tapasztalni, hogy nem csak nekem, hanem Gabinak is úgy egyből jöttek elő a szövegek és a szövegrészek. Úgyhogy néhány olvasó próba után már tényleg egy jelenléti próbákon, aztán hát ez igazolható is volt. 2 hete fejeztük be az utolsó jelenléti próbát, és azóta pedig heti 2 alkalommal tartunk ilyen online próbákat.
1: A másik dolog, amit így hallva tőletek is, én nem is tudom, félelmetesnek ugyanakkor tartok, ugyanakkor meg tetten érhetőnek a művészi értékek tekintetében, hogy 4 évtized után is tud friss maradni egy darab, hát persze egy-két szóhasználattól eltekintve, de hogy ma is van üzenete a mai kornak.
2: Hát igen, azt gondolom, hogy egy darabnak a frissességét elsősorban az adja meg, hogy a téma, amiről maga a darab szól, az mennyire aktuális. Persze egy madács ember tragédiája is lehet aktuális, vitathatatlanul, sőt, ha valami igazán az, akkor azt gondolom, hogy ez mindenképpen, de ugyanez érzékelhető a Svajda György himnuszában is, hiszen a gyermekvédelem, családvédelem és általában az a szociális háló, ami körülvesz minket, az, hát hogy mondjam, vannak sajnos olyan extrém esetek, amikor, és talán nem is kevés, vagy sajnos nem is kevés, amikor ez a rendszer egyszerűen bedarálja az embert és a családokat, szakítja szét, és mindezt a segítség égi szem alatt teszi. Szóval... És hát sajnos ennek az aktualitása, ahogy a 20. században abszolút megvolt, hát sajnos még ez a 21. században is fellelhető.

0: Háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Cuppon Zsolt a magazin vendége. A V-Pass társulat egyik tagja arról beszél, 40 éves darabot újítanak föl. 4 évtizede ugyancsak ő és játszótársa Kajtárné Lakatos Gabriella voltak a főszereplői Svajda György himnusz című darabjának. Interjú alanyommal többek közt arról beszélünk, frissen tudott-e maradni a darab az előadás üzenete 2026. augusztusában.
2: Segíteni tudni kell, mikor kell segíteni, és tudni kell, hogy mikor nem kell segíteni, ugye?
3: Így igaz. Egy segítségnek mindig több oldala van, és mielőtt valakinek segíteni szeretnénk, célszerű több oldalról is megnézni ezt a helyzetet, hiszen a segítség egyik oldalról lehet, hogy egy pozitív irányú, más aspektusokból, más szemszögekből nézve pedig kimondottan negatív irányú is lehet. Nem állítom azt, hogy nem lehet abszolút pozitívan segíteni valakinek, vagy valakiknek, de sok esetben azt kell mérlegelni, hogy melyik a kevésbé rossz. Tehát amikor segítek, akkor annak lehetnek negatív vonzatai, lehetnek pozitív vonzatai, nyilván ezeket kell mérlegre rakni, és ez alapján eldönteni, hogy az ember neki álljon át segíteni. Na most ezt egy egyén adott esetben tudja mérlegelni. Egy rendszer, egy hivatal, egy gyermekvédelmi szervezet, vagy egy családvédelmi szervezet, erre már nem biztos, hogy képes, hiszen az ő tevékenységüket, az ő munkájukat alapvetően a törvények, a rendeletek és a paragrafusok határozzák meg. És ezekben sajnos, és az íróasztal mögötti döntések meghozatalakor sajnos az ember maga több esetben is elveszik.
2: És tényleg, amilyen bonyolultá vált itt a világ, a törvények meg maradtak szinte változatlanok, meg tényleg úgy, ahogy mondott, hogy az ember sokszor mögötte elveszik, szóval pont ez okoz manapság még nagyobb problémát, hogy közben a világ nagyon összetett a szabadságával, a traumákkal, amik érik manapság az embereket, vagy amiket hoznak a múltból, szóval ezt így nagyon össze kellene fésülni, ha engednék a törvények, amik viszont nem annyira rugalmasak.
3: Hát igen. Nem tudom egyébként, hogy ez a rugalmasság aztán egyébként mennyire várható el a törvényektől, hiszen hogyha egy törvények rugalmasak, akkor az a törvény az könnyen kiáthatóvá válik, könnyen áthághatóvá válik, és hát a törvényeknek, hogy mondjam, a törvényeknek nem ez a feladata. Azt gondolom, hogy talán az a szerencsés, hozzátéve, hogy nem vagyok jogász, és nem is nagyon szeretnék jogászkodni, de azt gondolom, hogy talán az lenne a szerencsés, hogyha a törvények bizonyos kereteket határoznának meg, és azokon a kereteken belül viszont legyen egy szabad mozgás. Legyen egy szabad mozgása az előadónak, mondjuk egy szociális osztályon dolgozó előadónak, aki foglalkozik egy családnak a szociális problémájával, és legyen lehetősége arra, hogy több oldalról megnézze ezt a problémát, és legyen lehetősége abban, hogy eldöntse, hogy annak a családnak milyen segítség az, ami a leginkább megfelelő lehet, és a legkevesebb kárt okoz.

0: Csupon Zsolt a magazin vendége. A V-pasztársulat egyik tagja arról beszél, 40 éves darabot újítanak föl. 4 évtizede ugyancsak ő és játszótársa Kajtárné Lakatos Gabriella voltak a főszereplői Svajda György himnusz című darabjának. Interjú alanyommal többek közt arról beszélünk, frissen tudott-e maradni a darab az előadás üzenete 2026. augusztusában.
1: Nagyon közeledik a bemutató, úgy tudom, itt a Célegyenesbe vagytok.
2: Igen, 28-án lesz a bemutató, előtte még lesz egy, 27-én lesz egy főpróbánk, és hát izgatottan várjuk mi is, hogy egyrészt, hogy milyen lesz a fogadtatása, ugyanúgy vétel lesz a bemutató, mint 40 évvel ezelőtt, annak idején a VP-ek, VP közönség nagyon szerette ezt a darabot. Azóta nyilván már több generáció nőtt fel, hogy mennyire ismernek majd rá az új és fiatalabb közönség, mennyire ismer majd rá azokra a problémákra és azokra a párhuzamokra, amelyek a 40 évvel ezelőttihez képest most is megvannak, vagy meglehetnek. Ez egy nagyon izgalmas dolog lesz. Úgyhogy a legjobb tudomásom szerint az előadást követően lesz egy ilyen közönség találkozó, hát nyilván aki szeretne a darabról, meg a darab kapcsán, a darab által felvetett problémákról beszélgetni, azokkal egy ilyen közös együtt gondolkodásra lesz lehetőség.
1: Bár egy kicsit itt az utóbbi mondataidban erre is választ adtál, de konkrétan még kérdezem itt zárásul, hogy te mikor lennél elégedett a premier után?
2: Hát ez nagyon, nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Aki a színpadon áll, annak azt gondolom, hogy nem vagyok egy gyakorlott színpadon álló, tehát azért ezt tegyük hozzá, bár tanárként azért elég sokat szerepeltettem magamat egész tanévben, de hát azért egy egészen más szakma az. Szóval azt gondolom, hogy a színpadon állónak az a siker, vagy az adja az elégedettséget, hogyha az a dolog, maga az előadás, az sikert ért el. Na most a himnusz ebből a szempontból nagyon érdekes. 40 évvel ezelőtt mi több helyen is előadtuk ezt a himnuszt, több fesztiválon, a falusi színjátszó, megyei falusi színjátszó fesztiválon. Én kaptam egy külön díjat, aztán Gabi a nemzetközi amatőr színjátszó fesztiválján kapott külön díjat, tehát mondhatnánk ezt is a sikert mértékegységének. Én azt gondolom, hogy valójában nem ez. Ezek ilyen szakmai elismerések, amelyek persze nyilván jól esnek az embernek, de alapvetően nem ezért dolgozik az ember. A himnusz abból a szempontból érdekes, hogy sok helyen előadt városban, községekben, kisközségben, nagyközségben egyaránt, volt, ahol hatalmas nagy tapsvihar volt, volt, ahol pedig döbben csend volt a darab végén. És én igazából mind a kettőt sikertként éltem meg, mert mind a kettőt valami kiváltotta. És nem biztos, hogy mindig az a darab a amit fergeteges tapsviharral üdvözöl a közönség, hanem lehet az is, hogy mélységes csend a végén. És elgondolkodás azon, hogy milyen világ az, amiben élünk, és erre nekünk milyen ráhatásunk lehet a későbbiekre vonatkozóan.
1: Köszönöm szépen Csupon Zsoltnak ezt az interjút. Hát akkor megfelelő helyen csöndeket, megfelelő helyen tapsot, sok sikert kívánok a premierhez.
2: Nagyon szépen köszönöm.

0: Ma arról szólunk, 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja Gergye Rezső és Gergyéné Szakály Georgina. A színjátszók az egykori VP Parás színpad által előadott darabhoz nyúltak újra hozzá. A V-Pasz társulat színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepet. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma Gergye Rezső rendezővel. A darabot augusztusban mutatják be.
1: Gergye Rezsővel beszéltünk meg ismét egy interjút. Valami történés mindig van a V-Pasz körül is. Most egy, azt hiszem, hogy rendkívülinek mondható esemény, darab készül. Miért mondhatom ezt?
2: Azért, mert 1986. júliusában, tehát 40 évvel ezelőtt az akkori Vépi Parás színpad részt vett Kazincbarcikán a Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon, ami akkoriban és azóta is a legnagyobb nemzetközi színjátszó találkozó az országban, Svajda György Himnusz című komédiájával. Aztán az elmúlt évek történései a Színházi Olimpia kapcsán, amikor összegyűltek a régi színjátszók, aztán megalakult a V-Pasz csoport, és akkor felmerült már a régi szereplőkben, akik közül többen játszottak is, és játszanak a mostani csapatban is, hogy hát ezt elő lehetne venni egyszer ezt a Himnusz című darabot. És hát akkor a dolog most nyáron, amikor az egész táv úgymond szabadságra vonult, akkor a két főszereplő a Himnuszból, a Lakatos Gabi és a Cuppon Zsolt, azok azt mondták, hogy na akkor nézzük meg konkrétabban ezt a dolgot is, mert csináljunk valami kis próbát, aztán meglátjuk, hogy ebből lehetne valamit kihozni. És akkor június elején többször leültünk, dolgoztunk hosszú napokon keresztül, aztán eldöntöttük, hogy hát ezt meg lehet csinálni, ezt a darabot, úgyhogy Svajda György himnuszán dolgozunk most is intenzíven, és augusztus végén, de már ki is tűztük a bemutató időpontját. Úgyhogy a dolog az így néz ki. Rendkívül izgalmas nyilván, hogy 40 év után hogy jönnek elő a szereplőkből, rendezőkből, résztvevőkből az emlékek, és hogy szülő

0: 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja Gergye Rezső és Gergyéné Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parázs színpad által előadott darabhoz nyúltak újra hozzá. A Vépasz társulat színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepet. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma Gergye Rezső rendezővel. A darabot augusztusban mutatják be.
1: 40 évvel ezelőtt miért volt érdekes, aktuális megcsinálni ezt a darabot, és miért maradhatott 40 év után is friss, megcsinálható, előadható?
2: Nagyon röviden az esszenciál dolognak, hogy egy család akkori hétköznapjait mutatja be, férj és feleség nyüglődését, nehéz életét, illetve azt, hogy ezekhez hogyan viszonyul a mikrokörnyezet és a nagyobb környezet. Hogy az, amit a hatóság segítségnek hisz, és kimegy a családhoz, és segíteni akar a családon, az tulajdonképpen pont az ellenkező irányba tereli. És ez azért érdekes ma 40 év múlva is, mert közben a próbákon jöttünk rá, hogy szinte majdnem aktuálisabb a darab, mint 40 éve ezelőtt, mivel hogy nevezetesen sokkal inkább sarkosabban gondolkodtunk ma emberek a szomszédról, a munkatársról, és csak bizonyos projektszerű, kockaszerű keretekben tudunk gondolkodni, amikor segítségre van szüksége mondjuk egy alkoholista házaspárnak, vagy a gyerekeiknek, és akkor csak úgy tudom gondolkodni, hogy valami hivatalszerűen, hogy szólunk a hatóságnak, a hatóság majd eljár, ahelyett, hogy úgy gondolkodnánk, hogy lehet, hogy egy jó szomszédi szóval is tudnánk segíteni adott esetben, vagy többet tudnánk segíteni. És mivel manapság sokkal inkább igaz az, hogy elmagányosodás felé tart a társadalom és a civilizáció, ezért lehet izgalmas megint ez a Svajda darab, ahol komikus jelenetek is zajlanak természetesen, de aztán a nevetés az arcunkra fagy szereplőként és nézőként is, mert hát szomorú a történet, és azt arra akar rávilágítani, hogy ne csak úgymond akkor gondolkodjunk valamiféle segítségben a másik embertársunk iránt, amikor már teljesen padlón van, hanem próbáljuk meg ezt egy kicsit előbb, akkor tudunk nagyon sokat segíteni.
1: Érdekes, az embernek eszébe jut, hogy az igazi tehetséges alkotók, legyen az

0: író, költő vagy színház csináló, az idő a mércéje, hogyha az időtlenségben is tudsz szólni, ott van a tehetség, ott van az igazi érték, ami meg elhullik, mert már 3 év múlva nem tud aktuális lenni, annak meg úgy sincs keresni valója.
1: Nagyon jó, amit mondasz, tehát hogy ezen, tehát tulajdonképpen azt is el kell döntenünk ugye az első próbákon, hogy van-e ennek. Tehát, hogy szabad-e, van-e értelme, és akkor egyértelművé vált, és egyre inkább ez erősödött bennünk teljesen, és ez fokozódik, hogy igen, sőt, mondom, úgy látjuk, hogy még aktuálisabb, mint 40 évvel ezelőtt, épp az említett viszonyunk, a másik embertársunkhoz való viszonyváltozása folytán, hogy sokkal inkább elszeparáltabban élünk, annak ellenére, hogy minden nyitott a világban, és mégis, tehát, azzal együtt, hogy azon is sokat kellett gondolkodni, hogy olyan szófordulatok, amelyek 40 évvel ezelőtt mondtak dolgokat, azok manapság egy fiatal nemzedéknek már másképpen szólnak. Meg mondok egy példát, beszél nem tudom én a darabban a házaspár keravilokról. Na mostan az, hogy keravil a mai ember számára ugye nem sokat mond, vagy több ilyen dolog is van. Na most ezek helyett sokat gondolkodtunk, hogy mondjunk-e plázát, vagy egy szocialista brigád helyett kell-e munkahelyi kollektívát mondani. Aztán amellett döntöttünk, hogy nem, minden mehet ugyanúgy. Ugyanúgy, tehát az a 40 évvel ezelőtti állapot, hogyha valaki veszi ma, akkor azt mindenféle erőltetés nélkül a néző azt át fogja maga mai valóságára fordítani. Tehát ez fogja a dolgot.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Gergye Rezső, a Vasvári Játékszín Egyesület tagja vendégünk, akivel Svajda György himnusz című darabjáról beszélgetek. Először 40 évvel ezelőtt mutatták be a darabot a rendezésében. Most, 4 évtizeddel később, ugyanazokkal a főszereplőkkel augusztusban ismét bemutatják.
2: Igen, és tulajdonképpen ennek is lehet üzenete, hogy nincs semmi új a nap alatt. A problémák most is ugyanazok nagyon sok esetben, mint voltak, szóval, hogy ezek a megmaradó kifejezések is kicsit ezt üzenik, hogy ugyanúgy dolga most is az embernek a közösséggel, önmagával, a jövővel.
3: Így van, és hát ugye a darabban a nehezen élő házaspár, a gyerekeikkel kiinduló házaspár, ahol nyilvánvalóan megjelenik az alkohol is, de nem ez a főszereplő, de alapvetően a dolog lényege az, hogy amit segítségnek gondolunk sokszor, idézőjelben téve ezt a szót, és ez is hangzik többször a darabban, hogy Úristen, csak ne segítsenek, mert akkor attól rosszabb lesz, mondja az Aranka nevű feleség. Tehát, hogy van, amikor akkor tudunk segíteni, hogyha képesek vagyunk a másik élethelyzetében egy kicsit előbbre gondolkodni, nem pedig csak. Tehát a klasszikus példára az, hogy a manapság is egy hatóság, egy rendőrség akkor tud általában csak intézkedni, hogyha már a végső stádiumban vannak a dolgok egy családban, egy szomszédságban, holott éppen ezt kellene megelőznünk, hogy ne kerüljön olyan helyzetbe egy közösség, egy család, hogy erre sor kerüljön.
2: Ez két szereplős darab, vagy a V-Pass tagja is részt vesznek benne?
3: Hát a stáb mindegy fele az intenzíven részt veszve, segítőként, szereplőként, technikusként, de alapvetően két főszereplőre épül, és a régi 40 évvel ezelőtti darabból elhagytunk egy nagy jelenetet, amiben 9-en voltak összesen, és ezt összehoztuk úgy, hogy mostan konkrétan szereplő az a két főszereplőn kívül még két másik, egy hatósági gyámhivatali előadó és egy szomszéd asszony az, aki megjelenik a darabban. Tehát négy szereplős, de két főszereplőre épülve, Szupon Zsoltra és Rakatos Gaburra, akik játszották ezelőtt 40 évvel is a darabot. Tehát nyilvánvalóan ez az ő számukra is egy egészen izgalmas dolog, hogy történik ez 40 év múlva, és hogy jönnek azok a dolgok, és egy dolgot mondok csak, hogy a csendek, amikkel sokat küzdöttünk ezelőtt 40 évvel, most a lehető legtermészetesebb módon jelennek meg, amikor beszélget egymással éjszaka a himnusz éneklése előtt a házaspár, ami egy szeansz, minden éjszaka, miután hazajön a férje és felébresztő az egész családot, és akkor együtt éneklik a himnuszt, és amikor zajlik a házaspár beszélgetése, akkor sokszor csendek vannak, amik egyik válaszol a másikra, és ezeknek a csendeknek a kibontása most azt kell, hogy mondjam, hogy valami sokkal természetesebb módon jött össze a próbákon, mint 40 évvel ezelőtt, akkor inkább rendezői instrukciók kellettek, most ez szinte természetes módon jött a szereplőkből, hogy tudják azt, hogy mikor kell nagyon-nagyon hosszú, mikor kell rövidebb, és mikor kell kicsit megtörni a csendet egy mozdulattal, sokkal inkább élnek ezek az apró mikro feszültségek.

0: 40 éves darabot újít fel a Vasvári Játékszín Egyesület két tagja Gergy Erezső és Gergyéné Szakály Georgina. A színjátszók az egykori Vépi Parás színpad által előadott darabhoz nyúltak újra hozzá. A Vépasz társulat színészei közül ketten Kajtárné Lakatos Gabriella és Cuppon Zsolt játszották 4 évtizeddel ezelőtt is, és játsszák most is a főszerepet. Miben változott, miben maradt meg máig frissnek a Svajda György által írt darab mondani valója? Erről beszélgetek ma Gergy Erezső rendezővel. A darabot augusztusban mutatják be.
1: Beszéljünk arról, hogy 40 évvel ezelőtt az akkori színjátszó csapatot hogy tudnád jellemezni, hogy alakult annak idején meg, mi jellemezte őket, és a mostani csapatot is egy kicsit beszéljünk róla, hogy tanulnak ők is ebből a 40 éves darabból, pozitív-e a hozzáállásuk?
2: Nyilvánvaló, ezt így most csak nagyon-nagyon hosszan tudnék erre válaszolni, de könnyebb volt 40 évvel ezelőtt összehozni 8-10 embert. Sokkal egyszerűbb és természetes módon működött, amit ma logisztikának nevezünk, és már mindenki érti ezt a szót. Tehát ott volt 8-10 színjátszás iránt érdeklődő ember, és akkor azok összejöttek, és elég volt ezt egyszer koordinálni gyakorlatilag, és működött a dolog, hogy folyamatosan dolgozzanak. Manapság már maga a szervezési folyamat is egy hosszú, tehát az, hogy 2024, sőt, 2023-ban elkezdődött tulajdonképpen a mai Vépasznak a szervezése, és aztán 2 év után indult el a munka, ugye 2025. januárjában indult el a konkrét munka. Ma is megvan az emberekben az ilyenfajta tevékenység és minden másfajta iránti tevékenység iránti szándék, elkötelezettség, csak egyszerűen annyi mindenfelé ágazik el mindenki élete a hétköznapok folytán, hogy összehozni 8-10-12 embert, az manapság az szinte egy külön feladat, vagy feladat csoport egy ilyen csoport életében. Tehát hál' Isten, most a Vépasz úgy működik, hogy valóban én és a Georgia rendezésre tudunk koncentrálni, mert ezek a logisztikai feladatok, a előadások szervezése, összehozása az egyre inkább ráhárul a csoport egyéb vezető tagjaira. Tehát, de mondom, a szándék az ma is erős, és hogy a kérdésre is rátérjek, hogy hat-e 40 éve ezelőtti állapot a maira, a csoport minden tagja az magáinak érzi ezt a darabot is, tehát hogy örül annak, hogy ez mostan láthatja, és hogy a régiek megvillannak ebbe a dologban. Tehát azt gondolom, hogy erősíti az egész csoport kohéziót ez a darab bemutatója, és hát nyilvánvaló az, hogy most már van egy bemutatott darab, aztán dolgozunk egy másikon, aztán közben itt ez a himnusz, tehát egyre több darabban is részes a csoport minden tagja. Így módon ez egyre inkább erősebb lesz a szakmai színvonala is a csoportnak, az egyének fejlődése is egyre látványosabb, tehát így épül szépen, és ilyen értelemben ez a 40 év, ez nem nosztalgiáról szó, hanem arról, hogy tud 40 évvel ezelőtti közösségi lét az erősítő módon hatni a mai állapotokra, anélkül, hogy az emlékezésbe elvesznénk.
3: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Minden fontos, ami a háttérben történik. A kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszály. Az éjszaka élővilágát mutatták be Körmenden. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Visszafordíthatatlan károkat okozhat az aszályvasban. Elkeserítő meteorológiai adatokat hozott az idei júliusvasban. Szombathely térségében csaknem 4-szer több víz párolgott el, mint amennyi csapadék hullott. A Hungaromet helyi észlelője Pétervári Tibor szerint ez jól mutatja, milyen rendkívüli száraz volt eddig a nyár.
2: Fákon is látszik már, hogy dobják el a leveleiket, mintha ősz lenne, sárgulnak és összefonnyadnak a levelek. De már a gyümölcsfákon is látszik ez a kertekben. Ugye minél szárazabb a talaj, annál gyorsabban melegszik föl. És hát a jövőképet nézve is, még a hetet is a növényzetnek, hát nem tudom hogyan, de valahogy át kéne vészelni. Ilyenkor már azért ilyen 450 mm-nek kellene itt lenni az éves csapadéknak. Az őrségi területeken bőven 500 fölött. Most ilyen 250-260 van. Kritikus az volt, hogy március-áprilisban nagyon kevés volt. Onnan indította már meg ezt az egész folyamatot. Tehát ez egy hosszan gyűrűző, egyvas gerjesztő folyamat.
1: A Rába éjszakai élővilágát mutatták be Körmenden. Kérészekkel, éjjeli lepkékkel és denevérekkel ismerkedhettek az érdeklődők a Rába virágzás éjszakája elnevezésű természetismereti programon szombaton Körmenden. Pogács Mónika információi következnek.
3: A rendezvényre Vas mellett a szomszédos megyékből is érkeztek résztvevők. A több állomásból álló, sötétedéstől az éjszakába nyúló program középpontjában a Rába rejtett élővilága és az éjszakai életmódú állatok álltak. A fiatalok és felnőttek szakemberek vezetésével ismerhették meg a folyó környezetének kevéssé látható élőlényeit. Az egyik helyszínen dr. Kriska György ökológus a kérészek életéről tartott bemutatót. A résztvevők megismerhették a Dunavirágként ismert kérészfaj életmódját, a megmentésükre irányuló természetvédelmi kezdeményezéseket, valamint a fényszennyezés jelentette veszélyeket. Dr. Szinetár Csaba zoológus a Rába víz alatti élővilágát mutatta be interaktív foglalkozásokon. A program résztvevői ezt követően a Dunavirág kérészek tömeges rajzását is megfigyelhették. Az éjszakai lepkéket Berenek Tamás zoológus segítségével tanulmányozhatták az érdeklődők. Speciális fényforrással csalogatták a lepkéket a helyszínre, így a résztvevők közelről is megfigyelhették a kevéssé ismert fajokat. A program negyedik állomásán dr. Zsebők Sándor biológus műszerek segítségével tette hallhatóvá a környéken élő denevérek és éjszakai madarak hangjait. A résztvevők ennek segítségével azonosíthatták a körülöttük repülő állatokat. A szervezők célja az volt, hogy a résztvevők szakemberek segítségével közvetlen tapasztalatokat szerezzenek a Rába éjszakai élővilágáról, és felhívják a figyelmet a folyó természeti értékeire, valamint azok védelmére.
1: Teltház előtt vetítették a VUK című magyar rajzfilmet a körmendi kastélykertben, egy szabadtéri kertmozi keretében. A szervezők beszámolója szerint a rendezvény iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Szabadtéri filmvetítést még kínál a Körmendi Művelődési Központ az érdeklődőknek augusztusban. Augusztus 21-én a Papa Pia című magyar zenés vígjátékot láthatja a közönség a Várkerti szabadtéri moziban. YouTube csatornát indított a Körmendi Árpádházi Szent Erzsébet plébánia. Az új online felületet a közösség tájékoztatására hozták létre. Az új csatorna a későbbiekben lehetőséget biztosíthat arra, hogy a Körmendi Katolikus Közösség eseményeihez és programjaihoz kapcsolódó videós tartalmak szélesebb körhöz eljutassanak. Több mint 109 millió forinttal támogatták a visszaváltók, a rászorulókat a Repont automatákon keresztül 2026 első fél évében, közölte a MOHU az MT-vel. A MOHU mosolyra váltó programjának köszönhetően a fogyasztók egyetlen gombnyomással támogathatták a Péter Czerny Alapítvány, a beteg koraszülöttek gyógyításáért gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyerekfalvak munkáját. A tartós hőség a női hormonrendszer működésére is hatással lehet. Megváltoztathatja a menstruációs ciklust, illetve felerősítheti a menopauza tüneteit. Hívta fel a figyelmet a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Fehér Boglárka hangsúlyozta, a hőség okozta kiszáradás a menstruációs görcsöket is fokozhatja, ezért különösen fontos a napi 2-3 liter folyadék, valamint az elvesztett elektrolitok köztük a nátrium, kálium és a magnézium pótlása. Sakkjátszmához hasonlított a Donald Trump amerikai elnök az Iránnal zajló alkuv folyamatot. Az elnök úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok jelenleg csak visszafogott tárgyalást folytat, miközben az iráni gazdaság állapotát figyeli. Trump azt állította, hogy az iráni gazdaság nagyon rossz állapotban van, amit az amerikai haditengerészeti blokkádjának tulajdonított, valamint azt hangoztatta, hogy az iráni államnak nincs pénze fizetni a hadsereget.
0: Sporthírek.
1: Indul a vasi labdarúgó bajnokság, a vármegyei másodosztályban a Tuti Textil Körment VS-e a Csákány Dorosztói KS otthonába utazik. A meccs szombaton 17:30-tól kezdődik. A vármegyei első osztályban a Körmendi FC a Csepreg SE vendége lesz vasárnap 17:30-tól.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Mérséklődik helyenként, átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Épül a gyerekjátszó és a sakkasztal a főtéren. Csak nem 80%-os lesz a napfogyatkozás a környékünkön. Két részletben érkezik az iskolakezdési támogatás. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdődött a gyerekjátszó és a sakkasztal kialakítása a körmendi főtéren, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A tájékoztatás szerint a kivitelező jelezte, hogy a játszóelemeket a beton kötési ideje, valamint a jelenlegi nagy meleg miatt a munkálatok befejezése után sem lehet azonnal használni. A polgármester arra kéri a lakosságot, hogy a következő napokban még ne használják azokat, a használatba vétel pontos időpontjáról a következő napokban részletes tájékoztatást ad a városvezetés. Jön az év legizgalmasabb csillagászati eseménye. Részleges napfogyatkozásban gyönyörködhetünk augusztus 12-én szerdán. Megyénkből 19 óra 22 perctől figyelhetjük meg a jelenséget, amelynek hozzávetőleg 79%-os lesz a mértéke. A napfogyatkozás csak megfelelő szemvédelem mellett szabad követni, hangsúlyozza Hegyi Norbert, a Győri Széchenyi Egyetem adjunktusa, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja.
2: Fedettségnek a maximuma az 20 óra 7 perc körül várható. Ez olyankor következik be, amikor a hold a föld és a nap közé kerül, és részben vagy teljesen eltakarja a napot. Különleges élmény, mert ilyen naplementét, hogy egy nagy sarló lesz a napnak a formája, és az nyugszik, nagyon ritkán lehet látni. Hogyha a napot nézzük, akkor csak speciális, különleges napfogyatkozás megfigyelő szemüveget kell használnunk, vagy DIN 14-es hegesztőn szűrőn keresztül. Házi barkácsolt eszközök azok veszélyesek mind a látásra, mind az egészségre, míg az automata sötétedésű hegesztőpajzsot sem szabad ilyenkor használni.
1: Falunapot rendeznek szombaton egyházas hollóson, ahol zenés, családi programokkal, koncertekkel várják a település lakóit és a vendégeket. A falunap főzőversenyek kezdődik, a napot 21 órától hajnalig tartó szabadtéri mulatság zárja. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, a kiegészítő programok között légvár, ugrálóvár és tűzoltóautó bemutató is szerepel. Vádat emeltek egy Vasváron súlyos balesetet okozó autós ellen. A férfi 2025 áprilisában a Petőfi Sándor utcában nem adott elsőbséget a védett úton érkező teherautónak. A teherautó vezetője vészfékezett, ennek ellenére a két jármű összeütközött. A balesetben a személyautó sofőrje és utasa is súlyos sérülést szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság dönt. 8 felkészülési mérkőzést játszik a 2026-27-es bajnoki idény kezdete előtt az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapata, közölte a klub. A körmendiek augusztus 22-én a Zalakerámia ZTKK ellen kezdik a felkészülési mérkőzések sorát. A találkozót zárt kapuk mögött rendezik. Az Égisz Körmend szeptember 26-án kezdi meg a bajnoki szereplését, amikor az Albafehérvár vendégeként lép pályára. A két részletben érkező iskolakezdési támogatás automatikus, nem kell igényelni, és nem terheli semmiféle adó, közölte Szondi Vanda kormány szóvívő a kormány Facebook oldalán. A kormány szóvívő videóban elmondta, a támogatás első felét a Magyar Államkincstár folyósítja még tanévkezdés előtt, pontosan ugyanúgy, ahogy a családi pótlékot. A második 50 ezer forintot novemberben utalvány formájában kapják meg az érintett családok. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer gyerek jogosult, tette hozzá. Láz helyett hűtéssel védekeznek a kórokozók ellen az erdélyi béka ebi halai. Elsőként mutatták ki a kórokozók elleni úgynevezett viselkedési hüllés jelenségét, változó testhőmérsékletű gerincesekben az ELTE kutatói. Az erdélyi béka ebi halain végzett kísérlet eredménye szerint a fertőzések ellen általánosan ismert viselkedési lázzal szemben a vírusos kétéltűek testhőmérsékletük csökkentésével veszik fel a harcot. A gerinces állat vírusfertőzés hatására nem melegebb, hanem hűvösebb környezetet keres, hogy a testhőmérsékletét szabályozza. Három oroszlán pusztult el a rendkívüli hőség miatt egy japán állatkertben július vége óta, miközben több másik állatnál is a hőstressz jeleit tapasztalták. Az augusztus eleje óta tartó forróság nem csak az embereket, hanem az állatkertek lakóit is komoly próbatétel elé állítja. Az oroszlánok ugyan a melegebb éghajlathoz alkalmazkodott állatok hírében állnak, a tartósan magas hőmérséklet azonban számukra is veszélyes lehet. A szokatlanul forró időjárás Japán mellett Ázsia más részeit is érinti.
0: Sporthírek.
1: Bronzérmet szerzett Fabien Bettina, Mihályvári Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid alkotta magyar csapat a 4x1500 méteres nyíltvízi váltóversenyben a Párizsi Európa-bajnokságon. A magyar nyíltvízi csapat ezzel 7 éremmel egy aranyjal, 5 ezüsttel és egy bronzzal zárta a Párizsi Európa-bajnokságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi-északkeleti szelet. Mérséklődik helyenként, átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelső bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyigazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak. Néhány ügyet még intézhetnek év végéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt az érintettek bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik. Az igazolvány kiállítása díjmentes. Bizalmi szavazást kezdeményez több horvát ellenzéki párt Andrej Plenković kormánya ellen, miután kiderült, hogy több tízezer tonna részben Európai Uniós országokból illegálisan behozott veszélyes hulladék szennyezte a talajt Horvátország több pontján. A köztársasági elnök azonnali kármentesítést és a felelősök megbüntetését követelte. A miniszterelnök az ellenzéket pánikkeltéssel és dezinformációk terjesztésével vádolta meg. Humanitárius kegyelmet kapott Vlagyimir Putyin elnöktől egy Oroszországban bebörtönzött volt amerikai tengerészgyalogos. A 32 éves Robert Gilman már úton van az Egyesült Államokba, ahol pszichiátriai kezelést kap majd. 4,5 év börtönre ítélték, amiért 2022-ben egy voronyezsi vonaton állítólag megrúgott egy orosz rendőrt. Ismét hamut szóra az Etna. A múlt heti kitörést követően újabb aktivitást mutat a tűzhányó. Catániában, Szicília legnagyobb repülőterén szerdán délelőtt 11 óráig teljesen felfüggesztették a légi forgalmat. Több mint 200 járatot kellett átirányítani, vagy teljesen törölni. Turisták ezrei rekedtek a szigeten.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Görmend és a világhírei a 99.8-on.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megkezdték a körmendi főtéri fabódék felújítását a polgármesteri hivatal munkatársaival, közölte dr. Szabó Barra polgármester közösségi oldalán. Az egyik ház csiszolásával végeztek, a tervek szerint a jövő héten a festéssel folytatják a munkát. A cél, hogy a főtéri építmények jobb állapotban és szebbek legyenek. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. Pogács Monika számol be a részletekről.
3: A fejlesztés egy Európai Uniós projekt keretében valósulhat meg, és a város belvárosában a víz természetes hűtőhatását kihasználva kínálhat enyhülést a nyári hőségben. A beruházás különlegessége, hogy a végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszínhőmérsékleti mérések, valamint a körmendi lakosság véleménye alapján alakul ki. A projekt célja, hogy a városban élők igényeire építve hozzanak létre egy olyan közterületi elemet, amely hozzájárul a hőhullámok hatásainak mérsékléséhez. A körmendiek bevonásának első állomásaként augusztus 14-én 14 órától árnyéksétát szerveznek, amely a polgármesteri hivatal elől indul. Amint egy órás program során a résztvevők hőkamerás megfigyeléseken is részt vehetnek, majd a program a mozi kávézójában zárul. A sétát Tubojné Balázs Nóra tájépítésével és Pej Zsófia éghajlatváltozási alkalmazkodási szakértő vezeti. A szervezők tájékoztatása szerint az árnyéksétát a következő két évben is megismétlik, hogy nyomon követhessék a fejlesztés hatásait. A projekt részeként online kérdőív is segíti a lakossági tapasztalatok összegyűjtését. A kérdőív a városban kihelyezett plakátokon található QR kód segítségével, valamint internetes módon érhető el, és a nyár végéig várják a kitöltést.
2: Ezen a héten lesz Szombathelyen a 25. Szavária Történelmi Karnevál. A holnap induló jubileumi esemény sorozat fő látványossága idén is a fáklyás felvonulás lesz, amelyre több száz jelmezest várnak a szervezők. A karnevál nyitó ceremónia egy keretjáték formájában csütörtökön lesz a fórum színpadon. A színes forgatagot az idén a szokásosnál jóval korábban rendezik meg, mondta a rádiónknak Grünbach Stefánia karnevál igazgató.
4: Önmagában az, hogy egy fesztivál megéri a 25. esztendejét, ez már maga egy különleges szám. Ilyenkor illik egy kicsit visszatekinteni és szintetizálni mindazt, ami az elmúlt 25 évben történt. Lesz egy úgynevezett best of válogatásunk, amiben az elmúlt 25 év legkedveltebb előadóit, közreműködőit, hagyományőrzőit fogjuk bemutatni és megjeleníteni a karneválon, és nagyon sok olyan közösségi programmal készültünk, aminek az a célja, hogy a szombathelyek átérezzék, hogy mennyire fontos szerepet játszik az ő életükben a Szavária Történelmi Karnevál.
2: Idén augusztus 18 és 22 között rendezik meg a körmendi napokat. A rendezvény sorozat augusztus 18-án Kékessy Gábor szobrászművész kiállításának megnyitójával kezdődik a Városi Kiállítóteremben. A programok középpontjában augusztus 19-én a történelmi hagyományőrzés áll. A Szent István napi ünnepséget este a Rába parton tartják, ahol harangszó, galambröptetés, ünnepi beszéd és az új kenyér megáldása is szerepel a programban. Az esti csónakfelvonulás, a 63. Rába parti tűzijáték, nemzetközi néptáncgála, valamint könnyű zenei koncertek zárják. Augusztus 20-án családi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket a Batthyány kastély udvarán. A legjobb magyar filmeket vetítik az Őrségben. Jubilál az Őrség legnagyobb kulturális program sorozata, a negyedszázados Hétrét ország. Az augusztus 23-ig zajló fesztivál a visszaemlékezések között azt is megmutatja, mi történt az elmúlt időszakban a magyar filmművészetben. Az Őri Szentpéteri Malomlátogató Központban az utóbbi 25 év terméséből válogatnak, tudtuk meg Sui Péter főszervezőtől.
5: Van egy olyan filmes sorozatunk, ami tart egészen a fesztivál végéig. 25 év magyar filmjeiből válogatunk. Ugye utalván arra, hogy itt mi is 25 évesek vagyunk, és nézzük, hogy a magyar film történetébe milyen dolgok, érdekességek merültek fel az elmúlt 25 évben. Nagyon sok jó magyar film keletkezett, érdekes és új próbálkozások is, ebből nyilván nem lehet mindent bemutatni. 7 alkalmas vetítés sorozat is végigkíséri 2 hetes hétvét programot.
2: Augusztus 22 és 26 között rendezik meg a 64. Agra Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásár Szlovéniában. Az idei rendezvényen számos szakmai, üzleti és társasági program várja az érdeklődőket. Az Agra térség egyik jelentős mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmai rendezvénye, amely évről évre számos kiállítót és szakmai érdeklődőt vonz a szlovén-magyar határ térségébe. Nyári színező programot indított a gyerekeknek a Vasi Víz ZRT, Csepke a Vízcsepp Manu főszereplésével. A kezdeményezéssel a kreatív időtöltés mellett a víz fontosságára és a készletek megúvására is szeretnék felhívni a családok figyelmét. Az elkészült alkotásokat augusztus 14-ig várják a társaság közösségi oldalán. A legkreatívabb rajz készítőit a szolgáltató meghívja a szombathelyi termálfürdőbe. Jubilómi rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19 és 28 között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, valamint a jelenlegi iskola közösséget is megszólítják. A többi közt nyílik egy iskola történeti kiállítás a gimnázium aulájában, valamint bemutatják Pintér György könyvét is, amely az iskola történetét dolgozza fel. Falunapot rendeznek szombaton Szőcén, ahol egész napos programokkal, kulturális műsorokkal, lovas bemutatóval és esti bállal várják az érdeklődőket a focipályán. A falunap kísérő programjai között légvár, rodeó, bika, különleges járművek és hungarikum játéktér is szerepel. A szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy lehetőség szerint saját tányért és evőeszközt vigyenek magukkal. Megválasztotta Baka Andrást köztársasági elnöknek az országgyűlés kedden. A legfelsőbb bíróság volt elnökét, aki a kormánypárti Tisza frakció jelölt államfőnek titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők. A parlament azért választott új köztársasági elnököt,

vagy másokból kialakuló kognitív, szociális és mindennapi életviteli képességvesztések kezelésére, valamint az elvesztett készségek újra tanítására is. Nagy területen égett a zajnövényzet több alkalommal is tegnap Tapolca térségében. A lángok újra és újra felcsaptak, helyenként a fák koronája is megégett. A nap első felében mintegy 15 hektáron pusztított a tűz, majd a Tapolcához tartozó Diszelben egy nagyobb erdős rész is meggyulladt. A környékbeliek mellett több vasi tűzoltóság egységeit is riasztották a Csobánchegy melletti tűzvészhez, közölte a katasztrófavédelem. Veszélyes lehet a sekélynek tűnő víz a Balaton déli partján. A Balaton déli partján kialakult alacsony vízállás miatt a sekélynek tűnő víz is veszélyeket rejthet, ezért a fürdőzőket fokozott óvatosságra inti a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. Tájékoztatásuk szerint az alacsony vízállás miatt egyre többen gyalogolnak be a tóba a parttól távolabbra. A parttól néhány száz méterre azonban úgynevezett marásvonal húzódik, ahol a meder nem fokozatosan mélyül, akár néhány lépés alatt 1-2 métert is süllyedhet. A hirtelen mélyülés váratlanul érheti a fürdőzőket, ami pánikot és akár balesetet is okozhat, figyelmeztet a rendőrség. Egy kávézón keresztül lehet megközelíteni a horvátországi Zadar egyik különleges műemlékét, a több mint 11 évszázados Szent Lőrinc templomot, számolt be róla egy boszniai hírportál. A dalmáciai város központjában álló preromán stílusú templom maradványaihoz vezető egyetlen bejárat ma a róla elnevezett kávézón keresztül vezet. A vendégeknek mindössze a személyzetet kell megkérniük, hogy beengedjék őket, a templom bejárata közvetlenül a bárpult mögött található. Az Európai Unió gratulált Libanonnak a halálbüntetés eltörléséről szóló törvény elfogadásához. Kaya Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő nyilatkozatában mérföldkőnek és jelentős lépésnek nevezte az emberi jogok terén az országban. Kiemelte a régió első országaként, amely eltörölte a halálbüntetést, Libanon példát mutat a Közel-Keleten és azon túl. Bátori Lilianna ezüstérmet szerzett az Egyesült Államokban rendezett U20-as atlétikai világbajnokságon. A vasas versenyzője 190 cm-rel lett a második, és 192 cm-vel csak az ausztrál vetítésre előzte meg. Bátori Lilianna csütörtökön már a felnőtt Európa bajnokságon áll rajthoz Birminghamben. Halász Bence után Szabados Ármin is bejutott a férfi kalapácsvetés döntőjébe a birminghami szabadtéri atlétika Európa bajnokság nyitó napján. Matus Ára a 400 méter gát előfutamából, Pap Kristóf pedig a távolugrás selejtezőből nem tudott tovább jutni.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé, minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

veszteséget. Hideg reggel, annyi minden változott. Mikor egy csillag az éggel találkozott, egy pillangó a szárnyát bontaná, mégis tovább repül, azt mondja, ez a világ nem méltó hozzá, csendesül, de legbelül tudja, hogy három lélek megszakadva él, gyűti az erőt, és ha itt az idő, hozzájuk vissza.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új